0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias idő várható, ősszel érkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több

0: A múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Iszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A New York kávéházat kategóriájában 2013-ban a világ legszebbjének választották meg. A magyar irodalmi élet kiemelkedő helyszínéhez köthető városi legenda szerint az 1894-es megnyitásakor az ifjú Molnár Ferenc barátaival a kávéház kulcsát a Dunába dobta, hogy soha ne zárhassák be. 2014-ben a kávéház megnyitásának 120. évfordulóján a legenda valósággá lett, mert a New York kapukulcsát ünnepélyesen tényleg a Dunába hajították. Hogy a legendát életben tartsa, Kolodkó Mihály egy békaember mini szobrát egy amerikai tűzcsapot formázó kőposztamensre ültette. Mellette a legendás kulcs látható. A kulcsos búvár távol ücsörög a bejárattól, jelezve, hogy Kolodkó sem szándékozik lakatot tenni a New York kávéház ajtajára.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsi és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolata Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legelső buli negyede a Király utca és környéke, a leghíresebb mulató pedig a Kék macska volt, amely a Király és Holló utcák kereszteződésében található bérházban nyitotta meg kapuit 1855-ben. 1864-ben már országos hírűnek számított. Itt mulatták az időt a Károlyi, Eszterházi, Festetics és Széchenyi grófok mellett a nemzetközi politikai elit jeles személyiségei is. A Kék macska mellett az utcában megnyílt a Fekete, a Tarka és a Vörös macska is. A Fekete macska a mai K11 művelődési ház helyén, a Király utca 11-ben volt, a Vörös macska pedig a Király utca 47-ben működött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8-féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaságtér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket, és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7000 ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Vizsgálóbizottság tárja fel a MOL tiszaújvárosi üzemében történt balesetet. A Minotaurus című orosz film kapta a Cannes Fesztivál nagydíját. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adéa vagyok. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük még 7-en vannak kórházban, állapotuk stabil. Egyiküket géppel lélegeztetik. Tájékoztatott a Debreceni Egyetemi Klinika. A robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az összefogás fontosságáról beszélt Székely János megyés püspök, a csíksomlyói pünkösdi szentmise szónoka. A hármas halomoltárnál több százezer zarándok előtt tartott szentbeszédében azt mondta, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni. A Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyereg idén is megtelt zarándokokkal, a pünkösdi búcsú programjai ma estig tartanak. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy a saját fizetése, amely a miniszterelnöki és a képviselői alapfizetésből áll, kevesebb, mint bruttó 4 millió forint lesz. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Az EU-s pénzekkel kapcsolatban azt mondta, hogy jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. A legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Andrej Zjagintyev, orosz rendező, Minotaurus című filmje nyerte a Cannes Filmfesztivál nagydíját. Az alkotás az 1969-es Hűtlen feleség című francia film adaptációja, és a mai orosz környezetbe átültetve mutatja be az ukrajnai háborúba belefásult társadalmat. A nagydíj az Arany Pálma díj utáni legjelentősebb elismerés a Cannes Filmfesztiválon. A Minotaurust azonban pacifista hangvétele miatt várhatóan nem mutatják be Oroszországban. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást a napközben jelző őrök segítik. Mára lezárták az érintett útszakaszt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templom tér és a Szatmári Mihály tér megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 órától várhatóan 23 óráig a Pap László sportarénában. Ezért a környéken a szokottnál

0: Erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.
2: Jó reggelt kívánok, Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy közös osztrák-magyar bizottság áll fel az aszbeszt szennyezés ügyében. Emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma, és szó lesz arról is, hogy rekordkísérletre gyűlnek összecitárások a budai várban.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet el vagy uniós jogszabály, és szerint ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta kérdésre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a külön adókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladata a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő két évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja, közölte az érdekképviselet. Hangsúlyozták, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének működése, valamint a lobby tevékenysége változatlanul folytatódik. Átalakul a magyar étrend kiegészítő piac, a vásárlók egyre inkább az átlátható összetételű, megbízható termékeket keresik. Ezt jelzi, hogy egy hazai termékkínáló elnyerte a Just Clear 2026 az év innovatív táplálék kiegészítője díját. Tatár Péter marketing igazgató szerint a fogyasztók ma már nem általános vitaminokat keresnek, hanem konkrét problémákra, például regenerációra, mentális fókuszra vagy hormonális egyensúlyra várnak megoldást. Hozzátette, erősödik a bizalom a hazai gyártású készítmények iránt, különösen az átláthatóság és nyomon követhetőség miatt.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Lehel utca, Róbert Károly körút és az Zuglóvasút állomás között nem közlekedik karbantartás miatt. A Göncárpád városközpont és Zuglóvasút állomás között pótlóbusszal utazhatnak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladja a 69 ezret, írja az EduLine. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Csütörtökön a Magyar Honvédelem napja alkalmából koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai helyszínein a Nemzeti Örökség Intézete. Mások mellett az 1848-49-es szabadságharc legendás hadvezére Görgei Artúr és a Budai Vár ostrománál elhunyt Burdina Alajos honvéd tiszt sírjánál is elhelyezték az emlékezés virágait. Az intézmény kiemelte, a rendezvénnyel nem csak a múlt hősei előtt tisztelegtek, hanem a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat fontosságát is megerősítették. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Szépművészeti Múzeumban. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. A tervezetnél később búcsúznak Budapestről a kínai katonák. 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható az Örökléttőrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 ezren látták a Szépművészeti Múzeumban a tárlatot, ami a kínai történelem több mint egy évezredét fogja át 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és jelképekkel. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztetett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban, erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter miniszterelnök és Christian Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén, várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet, közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti majd. Országos piacfelügyeleti és népegészségügyi vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó sprék és az autóápolási aeroszolok állnak, amelyeknél a gyártók és forgalmazók műszaki dokumentációit, a palackok nyomásállóságát és tűzveszélyességét is vizsgálják. A hatóság kiemelte, a magas nyomás és a gyúlékony hajtógázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba súlyos sérülést vagy robbanást is okozhat. Ha a kormányhivatalok hiányosságot tárnak fel, a veszélyes terméket haladéktalanul kivonják a forgalomból. Szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra az építőiparban. Erről az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke beszélt. Kói László ezt azzal összefüggésben mondta, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a mesélőbudapest@klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
1: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van, az ünnepen zárva tartanak a boltok. Iskola kezdési támogatás és nyugdíjas szépkártya is lesz. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szépkártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását K. Endre kegyelmi ügyében, mondta Balogh Zoltán az MTI-nek. A református püspök megerősítette állítását, hogy a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesének felesége kért tőle segítséget. Azt is megerősítette, hogy nyomatékosan kérte a kegyelmi kérvény pozitív elbírálását Novák Katalin kabinet főnökétől. K. Endrét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021-ben ítélte el a bíróság, mert segítkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltusolásában. Megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat arra, hogy vonják vissza a bántalmazójuk elleni vallomásaikat. Novák Katalin 2023. áprilisában adott kegyelmet K. Endrének. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
2: Az NTI híreit hallották.
4: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várom önöket az előttünk álló egy órában. Megjelentek a Tisza párt alaptörvénymódosító javaslatai, megjelent a legfrissebb statisztika a fizetésekről, és beszámolok arról is, hogy újra közvetlen repülőjárat közlekedik Budapest és az Egyesült Államok között.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Üdvözölte a kormány zöldség és gyümölcs áfájának csökkentésére vonatkozó terveit a Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete. Reményeik szerint a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője sajtótájékoztatón. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés, hatására levegőhöz juthat az ágazat. Szerinte az áfa csökkentés már rövid távon is biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árak csökkenésében. Az áfa csökkentés egyet jelent azzal, hogy a paradicsomra és paprikára most érvényben lévő árstoppot ki kell vezetni, tette hozzá. Csaknem 800 nyári gyermektáborturnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken az aszályos tavasz miatt. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatott a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Nem sokára könnyebb lesz ártalmatlanítani a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladék mennyiség radikális csökkentése. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt 2 hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik. A többi között gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Budapesti lakásból fosztogatta egy hollywoodi sztár bankszámláját egy csaló. A rendőrök a 13. kerületben fogtak el egy jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a 2024-es Nürnberg című amerikai film egyik sztárjának bankszámláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amelyről mintegy 300 tranzakciót hajtott végre 720 ezer dollár értékben. A kártya tulajdonos filmcsillagnak 2 évig fel sem tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját, az ügyben eljárás indult.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztése mellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Sürgeti az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmának visszaállítását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszüntetésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termékekre. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset, az infláció hatását is figyelembe véve, 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értékét. Egy hónap alatt 112.000 jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulhatnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. Május 30-án a meccsnapon mind a 2-es, mind a 4-es metró, mind az 1-es villamos nagyon sűrűn fog járni. Emellett sűrítik a repülőtérről a városba történő bejutást biztosító buszjáratokat is, mind a 100-e, mind a 200-e buszok a meccsnapokon akár 4,5-5 percenként fognak közlekedni. De a meccset megelőző, illetve az utána következő napokon is sűrített menetrenddel közlekednek ezek a járatok. A BKK összességében több mint 60 ezer közlekedőre számít. Éles fordulat várható hamarosan a parkolásban. 2027. január 1-én lép hatályba az a rendelet, amely egyfelől kivezeti a zöldrend számosok ingyenes, illetve kedvezményes parkolását, emellett más módosításokat is tartalmaz. Budapesten a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni. A Vezes.hu cikke szerint ez szintén az akus villanyautósokat érintheti kedvezőtlenül, hiszen az érintett modellek között bőven vannak olyanok, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. Forradalmi menza indult egy győri iskolában. A tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában vehetnek az ebéd kínálatából. Így többféle fogás közül választhatnak, és akár kombinálhatják is az ételeket. A modell célja, hogy a diákok saját igényeik szerint szedjenek az ételekből, és ezzel párhuzamosan csökkenjen az ételhulladék mennyisége is. Emellett szempont a közétkeztetés modernizálása, valamint a fiatalok tudatosabb étkezési szokásainak kialakítása.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van, az ünnepen zárva tartanak a boltok. Román és orosz film kapta a legjelentősebb Cannes-i díjakat. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon többszer elvénnyel indítja a vonatokat.

0: Vége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű, a szél sok felé megérénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kálvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékenyfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 13. kerület egyik városrészét Lőportár dűlőnek nevezik, hiszen a 20. század elejéig kizárólag katonai célokra használták. Ennek több utcanévtábla is őrzi az emlékét, például Csata utca, Üteg utca, Tüzér utca és Lőportár utca. A hadászati múlt visszaköszön a Kartács utca nevében is. A kartács egy elavult tüzérségi lövedékfajta, amely vékony dobozba vagy zsákba csomagolt golyókból állt. Hatása hasonló a repeszgránátéhoz, mivel kilövéskor a csomag kirepett, és a töltények szétrepültek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sebes Gusztáv az MTK legendás játékosa volt, aki később az aranycsapat kapitánya lett. 1949-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak. Innentől kezdve a magyar válogatott végigverte a világot. A csapat 1952-ben megnyerte az olimpiát, 1953-ban pedig az évszázad mérkőzésén 6-3-ra legyőzte Londonban a hazai pályán addig veretlen angol válogatottat. Az aranycsapat azonban az 54-es berni VB döntőben 3-2-re alulmaradt a nyugatnémetekkel szemben. Magyarországon a vereséget nemzeti katasztrófaként élték meg, ezután robbant ki a Rákosi korszak első spontán tüntetése Budapesten. Sebes helyzete megrendült. 56. július elején felmentették. Az októberi forradalom és szabadságharc után az aranycsapat széthullott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató Kacérgiliszta nevet viseli. A Kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a Kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a nyárias meleg sok napsütéssel. Pünkösdöt ünnepli a keresztény világ. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nélkülöző gyerekek. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A világváltozásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség, és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Már augusztusban kifizetik a rászoruló gyerekek családjainak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban. A kormányfő arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, illetve arról is, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalatot.

0: 2010-el ellentétben ma Magyarországon nincs gazdasági válság, van viszont teljes foglalkoztatottság és gazdasági növekedés. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzúzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy Büki önkormányzati képviselő közérdekű adatigényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzúzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte, az adatok csak az árumozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbeszt szennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton, a mai Románia területén született, Kratofil Lajos néven. Bátyjával, Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti Dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki, a csapattal 3 alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember 2-szer irányította a magyar válogatottat, amelyet 4 világbajnokságra is kijuttatott.

0: További két alkalommal edzőként vett részt olimpián, Rómában bronz, Tokióban aranyélmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Adiliget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt. Tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította. Ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronz portrészobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adiliget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Sulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhe védte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messzínük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld-lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz holnap, a világ változásairól beszélt 14. Leó pápa. Hőség pusztít India déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. A világ változásairól és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikán bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Ballisztikus rakétákkal támadott ukrán katonai vezérlőközpontokat az orosz hadsereg. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint emellett légitámaszpontokat és a védelmi ipari komplexum vállalatait bombázták. Állításuk alapján az összes kijelölt célpontot eltalálták. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzúzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy büki önkormányzati képviselő közérdekű adat igényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzúzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte, az adatok csak az árumozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbesztszennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Klasszik Rádió 92.1 és a Papageno klasszikus zenei kávézója. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzor emeritusa. 47 év a budapesti vonósok élén, 6000 koncert 5 kontinensen. A szép számok Botvai Károly izgalmas életét tükrözik. Pályája során közel 40 évet töltött a Magyar Állami Operaházban, 20-20 évet dolgozott együtt a Bartók vonós négyessel, majd az Új Budapest vonós négyessel is változatlan összeállításban. Ha teheti, még 92 évesen is részt vesz a közel fél évszázados budapesti vonósok próbáin. December végén zenekara most is zenével köszönti alapítóját és művészeti vezetőjét, Botvai Károlyt a születésnapja alkalmából. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid. Szeretettel köszöntjük Botvai tanár úr a műsorban.
2: Én is köszöntelek titeket is, meg a kedves hallgatókat is.
1: Nagyon örülünk neki, hogy elfogadta a meghívásunkat, hiszen egy egészen hihetetlen életút az öné, és nem csak azért, mert ön a pályáját olyan emberek mellett kezdhette el, mint Weiner Leó, Dohnányi, vagy akár Kodály Zoltán. Erről mesélnek?
2: A Dohnányiról sajnos nem sokat tudok mesélni. Láttam élőbe, és kértem tőle autogramot Sopronba. Annyi volt a Dohnányival, de hát a Weinernek viszont növendéke voltam, és a Kodálynak is, személyesen. Van a Zeneakadémián a büfében egy falnyi gyönyörű kép, ahol Bartók és a Kodály társaságában a Valvárok vonós négyes van levéve. Ha ott iszom meg egy kávét, akkor egész napra jobban értem magamat zeneileg, mert az a nagy dolog történt, hogy ezekből az emberekből élő kapcsolatban sikerült nekem hárommal kerülni, növendék voltam, és sajnos Kerperit én már nem is ismertem, pont a csellistát, és a Waldbert sem, de hát ugye ott volt a Molnár Tóni bácsi, aki szekundot is játszott, meg rácsázott is a vonós négyezbe, ő tanárom volt, és tanárom volt a Temesvári János is, és maga Kodály is, aki szintén ott a képen rajta van, és hát nagyon érdekes órák és izgalmas dolgok fűződtek hozzá. Többek között, amikor megtanultuk az első vonós négyesét, Bartók vonós négyessel, és egy amerikai turnéra indultunk, és többször műsor volt tűzve a Kodály vonós négyes, elmentünk hozzá, és kérdettük, hogy hallgassa meg. Hát nem nagyon hosszú monológot mondott, hanem csak valami nagyon egyszerűt, de hát egyébként is ő neki volt egy ilyen szokása, hogy feleslegesen nem akarna beszélni, és többek között, amikor év végén vizsga előtt voltunk, és küldtünk egy megbízott társaságot, hogy kérdezz meg, hogy mi az anyag, mit kell tudni, hány névből azt kell tudni. És hát izgalommal vártuk, hogy mit fog mondani, mert egyébként divatban volt, hogy egy borítékban mindenkinek fel kellett írni, hogy hány népdal tud. És ezt számon is kérte. Na most, amikor a vizsgára került a sor, akkor a küldöttség hát föltette a kérdést, hogy tanár mégis hány népdal kell tudni. És akkor kicsit gondolkodott, és azt mondta, egy szóba mindet. Az körülbelül olyan volt, mint amit a Vég Sándor mesélt nekem a Bartókról, ugyanis alkalma volt 3 évig a Vég Sándorral együtt vonós négyesetni, mégpedig azért, mert jött a Bartóki centenárium, és ugyanakkor az ő kvartettjében egészségügyi problémák merültek föl, ketten nem tudták folytatni.

0: vezetni a Vonos Négyesedést, és neki meg jöttek a meghívások, és újjá szervezte a kvartettjét, többek között engem is beszervezett, ami szintén érdekes volt, mert jöttem haza Londonból, és a repülőtéren kiderült, hogy nem megy a budapesti járat. És akkor még a dolog volt a telefon, de mégis találtam egy nyilvános telefont, és feleségemnek meg akartam telefonálni, hogy nem tudok jönni, mert nem tudni, mikor lesz a járattal. És akkor mondta a feleségem, hogy nemrég telefonált Hövig Sándor, és megkívott a Vonos Négyesébe, emiatt, hogy ennyi megkívása van, és újjá kell szervezni a kvartettet, rám gondolt, nincs listára, és erre fel akkor változtattam a menetrenden, és már nem érdekelt Budapest, hanem mentem Salzburgba egyenesen. És nagyon kedvesen fogadott, nagyon érdekes 3 év volt, amit vele töltöttem. Részben beszippantott egy-két koncertre a együttesébe is, másrészt meg egyáltalán, hogy ő még közvetlenül Bartókkal is foglalkozott és dolgozott, és itt térek vissza a Kodály takarékos beszédre, hogy elmesélte a Vég Sándor, hogy ők mutatták be az 5. Vonos Négyest Madridban. Bartók is ott volt, és a Jemnitz Sándor kiutazott, és egy nagyon hosszú előadást tartott a műről. Vagy előtte, amikor eljátszották, vagy utána, azt már nem tudom, de egy biztos, hogy nagyon hosszú előadás volt. Hosszabb volt, mint a mű. És a Bartók ült, és nem tudott egy szót se. És aztán végül is kínos volt, hogy most eladott egy ilyen előadás, és mégis mi lehet. És az előadásban szó volt a napraforgótól kezdve az Aranyhídig mindenről, és a Bartók hallgatta, és mégis megkérdezték, hogy hát tulajdonképpen mi a helyzet, így van vagy nem így van. És gondolkodott a Bartók, és egy szót mondott, meg lehet.
1: Ez tényleg takarékos.
2: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük. Rendkívül sok mesterkurzust is tartott tanár úr, többek között én, hogyha jók az értesüléseim, akkor Jacqueline Dupré helyett is tartott egyszer.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis amikor én abba adtam a Bartók Vonós négyessel való játékot, akkor nagyon sok meghívást és felkérést kaptam különböző londoni és egyéb angol városokban, és egyszer volt egy szonáta este, egy nagyszerű angol zongoristával, úgy hívták, hogy Clifford Benson, és a szünetbe bejött egy küldöttség művészszobába, nem tudtam, hogy mit akarnak, és azt mondták, hogy ők azért jöttek, mert megbetegedett a Jacqueline Dupré, és előzőleg elvállalt egy kurzust, és meg volt hirdetve a kurzus, és most helyzet elé álltak, és nem tudják, hogy mit csinálnak, és ajánlották engemet, hogy kérjenek meg engemet. Hát én meg azt sem tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány, és hát azt pláne nem tudtam, hogy a második felében mit játszottam, és hogyan, azt mai napig nem tudom, arra nem emlékszem. Egyébként emlékezni szoktam a koncertekre, de itt nem emlékszem semmire, mert semmi másra nem tudtam gondolni, hogy mit csináljak, elvállaljam, vagy ne vállaljam el. Végül is úgy döntöttem, hogy elvállalom. Közben kiderült, hogy ez angol nyelvbe megy, és hogy eladott ház van. Tehát nem úgy van, hogy egy növendék leül, meg egy másik is meghallgatja, hanem egy közönség előtt van. És mind meg volt hirdetve, és a növendékek, akik Amerikába jöttek át, meg ilyen helyen, már mind levegőben voltak, és jöttek. És Jacqueline Dupré még nem volt sehol. Már szóval beteg volt. Betegsége folytán egy ilyen hullámzó állapotban volt. Multiple szklerózisa volt, ami hát ennél súlyos betegség. És nagyon nagy vállalkozásnak tűnt nekem az egész. De annyi bajom volt abban az időben, és olyan sok problémám, hogy azt gondoltam, hogy ez talán még az egyik legszebb probléma, mert mégis is, hát nem akárkit kell helyettesítenem. Ugyanakkor féltem, hogy csalódást fogok okozni, mert ők nem azért jöttek ide, hogy engem kapjanak meg, hanem a Jacqueline Dupré miatt, és így az bírja majd az életrajzokban, hogy a Jacqueline Dupré növendékei voltak, ugye? De most szóval nem volt egyszerű a dolog, és az volt a helyzet, hogy egy kölcsöncselló volt, ami hát messze nem volt olyan, amilyen kellett, hogy legyen. Ugyanakkor jöttek a növendékek, és egyik pillanatban a másik pillanatban egy Stradivari, egy Guarneri, ilyen csellókkal jöttek. Még bérelni is lehetett növendékeknek, hogy azon játszanak. És hát ott volt a cselló, van egy kép is róla. Ezek után meghallottam, hogy ők milyen hangszerekkel jönnek egyáltalán. Nem mertem kinyitni a saját cselódomat, mert hát akkor egyből baj van, hogy hát miféle cselista lehetett, aki ilyen cselből játszik. Nem volt annyira rossz, de jó se volt. De mindesetre a lány, aki elkezdte hangolni a csellót, hát majdnem elállítottam tőle, az egy Guarneri cselló volt, és ha Amerikából jött, már nem tudom, hogy Rostropovich növendék volt-e, vagy más növendéke, de mindesetre fantasztikus volt a csellója. És azt már tudtam, hogy én nem nyithatom ki a csellótokot, mert nem lehet, hogy a növendék ilyen cselló játszik, tanár meg más fajtán, ami nem hasonlított az elsőhöz. Úgyhogy végül is maradtunk annyiba, hogy elkezdett játszani. Na most közben a Schumann cselló versenyt játszotta, és éreztem a csellón, hogy a töredékét hozzá ki annak, ami a csellóban van. És ez mondjuk dühített is egy kicsit. Végül is azt csináltam, hogy nem nyitottam ki a csellótokomat, biztonságokáért, és ki akartam menni a kezébe a csellót. Na most ő ahhoz volt szokva, hogy a mestere a Stradivariával ül egy karosszékbe, és azon mindent bemutat ő neki, akinek hát nincs Stradivária, mondjuk. És hát ő csodálkozott, hogy én nyúlkálok az ő hangszerem után. Hát én mondom, hogy nem akarom elvenni, csak valahogy meg akartam mutatni. Hát, ha érdeklenné. És akkor azt történt, hogy tényleg elvettem én szegénytől a csellót, és mutattam, hogy hát tulajdonképpen nem egészen így van a darab, ahogy ő elképzelte első nekifutásra. Akkor összenéztek ezek a növendékek, hogy csodálkoztak, hogy a tanár a növedék hangszerén így föltalálja magát, és hogy ekkora különbség lehet egy növedék hangja és a tanár hangja között, és erre feleztem az összes többi jöttetelőjával, annak is utassam meg.
2: Hozták a jobbnál jobb hangszereket.
1: Ez volt az egyetlen szerencsém, ami megmentett engem, mert én úgy többet, mint a Jacqueline Dupré, nem tudtam volna jutatni. Igaz, hogy ő már szegény nem tudott játszani. Akkor már csak tolókocsi volt, és nem tudott játszani. Aztán közben, hogy múlt az idő, éreztem, hogy a közönség nagyon figyel, és feszült csönd van. És volt egy pillanat, amikor ez alább hagyott. És nem tudtam elképzelni, hogy mi történt. Én játszottam rosszabbul, vagy mi történt, és a ruhámat ellenőriztem, a cintáról, mindent megnéztem. Nem volt semmi probléma, és mégis a közönség elnézett a fejem fölött. És akkor szünet volt, és hirtelen én is megfordultam, és kiderült, hogy a Jacqueline jobban lett. És a báramban berakta a kocsiba, és elvesztem. És ott a függöny, két függöny egy kicsit széthúztak, és ott ült a lelkem Dupré.
3: Elképesztő.
1: Úgyhogy hát ez egy nagy meglepetés volt nekem is. Nagyon kedvesek voltak a báromban is, és meghívtak mindjárt, hogyha visszamegyek Londonba, akkor jöjjek el hozzájuk. Báromban már aztán elültetett Párizsba, de a Jacqueline Dupré az még ott volt.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.
1: A réges-régi mesterkúzus azóta gondolom számtalan mesterkúzus követte ezt, és számtalan tanítvány, legyenek szó szólistákról, vonós negyesről, más kamara formációkról, és a hallgatóknak én most be is vallom töredelmesen, hogy én is tanárurat boldogítottam, vagy boldogtalanítottam attól függően, éppen mennyire voltam felkészülve annak idén a Zeneakadémiai Kamara zeneórákon. Ha visszanéz ezekre az évtizedekre, mit változott a vonósoknak a felkészültsége? Mennyiben változott a vonósiskola? Jobbak-e a mostaniak, mondjuk akár csak technikai felkészültséggel, mint fél évszázaddal ezelőtt? Vagy milyen változást, vagy akár a repertoárban milyen változásokat lehet megfigyelni? Mennyiben volt más a vonós élet fél évszázada mondjuk, mint ma?
2: Valóban az a helyzet, hogy az egész környezet megváltozott a zenét tanulni vágyó diákok sorsában, ugyanis akármennyire szidjuk a telefont, meg mindent, az nagyon belelépett a zenei életbe az a dolog, ugyanis jönnek a növedékek, és szó van arra, hogy milyen darabot tanuljuk meg. Azonnal látom, hogy már meg is nézték, hogy a YouTube-on, hogy mi a helyzet. Ott kiválaszt egy 25 előadás közül valamit, és megnézik, hogy mennyi időig tartott melyik, és a legrövidebbet választják. Na aztán ezekből kikaparni őket, ezekből a gyors tempókból, meg mindenből, az ahhoz kell türelem és megértés.
1: Összekeverik a 100 méteres síkfutással.
2: Egy kicsit, igen. Sajnos vannak ilyen tendenciák, de ugyanakkor viszont az a helyzet, hogy egy gomnyomással ki tudja nyitni a tévét, és a világ legnagyobb művészeit bármikor, bármennyi időre magához szólíthatja olyan szempontból, hogy közvetlenül látja és érzi a hangszerkezelést, és az egész előadást, és az egész előadó művészetet, amit nyújtanak, amit a mi korunkban én örültem, hogy egyszer a Horvócot hallottam, egyszer a Katászot hallottam, egy filmi részletnek a töredékét valahol fekete-fehérbe. Ennyi volt az egész. Ma meg ami fellelehető velük, az mind megközelíthető. Tehát olyan példákat kapnak, és ha megnézi az ember, hogy a Perman hegedű tokjában biztos ott van a Vengerovnak a felvétele, és a Vengerov hegedű tokjában ott van a Permanné. Most ezek annyira a tökéletességre törekszenek, hogy ugyanakkor egy uniformizálás is beáll, nagyon magas szinten, de ugyanakkor a kivételes előadások azok ritkábbak, mint régebben voltak. És a élő koncerteknek is a hangulata kicsit változott szerintem.
0: Kicsit felvételszerű?
2: A tökéletességre jobban törekszenek, mint a zenei kifejezésre és a zenei megoldásokra.
1: És akkor ilyenkor a koncerten, ha az ember tökéletesen akar játszani, akkor ennek az a következménye, hogy kevésbé kockáztat, és esetleg kevésbé enged a pillanat varázsának, és ettől lesz egy kicsit gépiesebb az előadás.
2: Igen, ez biztos, amit mondtál, az pontosan így van. Valamivel szegényebb lett az előadás olyan szempontból, hogy a kockáztatás valóban nincs ott annyira, mert addig pódiumra se lépnek, addig, amíg valamit töredem, győztek valami nehézséget. És hát elképesztő, kiílt a világ, a kínaiaktól kezdve, a japánoktól folytatva. Fantasztikus, hogy milyen módon próbálták, és sikerrel, némelyek sikerrel a bécsi klasszikus zenének a stílusát átvenni és megtanulni. Ugyanakkor új dolgok is elindultak, és hát a historikus zene is meghódított a közönséget, és némely módon, valamilyen módon visszakövetkeztetve is változtatott az előadásom. Tehát aki nem historikus, annak az előadásában is a historikusok által kísérletezett módját abból sok mindent átvettek. Tehát rengeteg változás van előadás szempontjából is, és nagy hatása volt a historikus zenének a bevezetése is.
0: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Folytatjuk a kapriccsót. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. Tanár úr, azért nagyon sok olyan lehetőséget kapott, ahol egyedüli magyarként jelenhetett meg. Egyedüli magyarként képviselték például az ENSZ kongresszuson. A fehér embereket, Duke Ellingtonék voltak, ugye, akik a feketéket képviselték.
1: Igen.
0: Ez is egy különleges dolog volt. Sőt, önnelőtt kinyíltak a királyi palotáknak a kapui, és ugye Svédországban, Nagy-Britanniában ugyanígy, szóval tanár úr gyakorlatilag majdnem mindent látott a világból.
1: Hát sok mindent láttam, és különleges alkalmak adottak. Ez valahol már mutatta nekünk annak idején, hogy a hírességünk egy kicsit túlment a koncertéletek színvonalán is, mert olyasmire kértek fel bennünket, ami meglepő volt. Például ilyen volt, hogy meghívtak Spanyolországba, a királyi udvarba egy Beethoven összes sorozatra, és Pechünkre pont akkor aláírtunk egy Melbourne-i szerződést, amit nem lehetett megváltoztatni. Szóval minden esetre kiestünk ebből a körből, és mondták, hogy a spanyol királyi udvarba életünkben egyszer kaphatunk meghívást, többször nem. Na most ezek után az történt, hogy hát mégis el lehetett valahogy intézni, hogy egyszerre csak jött egy fél évvel később egy másik hívás, ami arról szólt, hogy ők 15 éve léptek be az Európai Unióba. És 15 évvel ezelőtt megmutatták az asztalt, a négy széket, ahol leírták a egyességet, és azt mondták, hogy arra kérik a vonós négyest, az asztalt kiviszik, a négy szék ott marad, kincstárból fölhozzák a Stradivárikat, van egy teljes kvartettjük, amit nem tudom, hanyadik Alfonz rendelt még meg annak idején a Stradivaritól, és az mind a miénk lesz addig, ameddig koncertet nem adunk, ünnepi koncertet, azon a négy széken, ahol ezt aláírták. Szóval ez elég nagy dolog, mert nem voltak spanyolok, hanem magyarok. Ez is egy ilyen különleges dolog volt. Még azzal fűszerezték, hogy miután ugye hát Spanyolország, a Bokerin nagyon sokat működött ott, és többek között van neki több kvintettje is. Tehát egy gitárkvintettet, a Pepe Romero, aki az egyik legnagyobb név és beépült család a gitárfamiliában, ő vele is eljátszottuk egy Bokerini kvintettet.
0: Tanár úrnak rengeteg lemezfelvétele van, nem csak a Budapesti Vonósok élén, de a Bartók Vonós négyeser is, és Bartók zenéjéhez fűződő viszonya, az már nagyon régóta megvan önben. Hogyan érzi, hogyan változott önben Bartók zenéje?
1: Először meg kell találni a harmóniáját és az összefüggését és a ritmikai világát, meg egyáltalán az alapját, ami gyakorlatilag a népzenéből jön ki. Történt olyan, hogy a Bartók a gyűjtő körútjain feliratokat készített, hogy mikor melyik népdalt hol énekelték el neki, és honnan ismeri, és még mielőtt ez megtörtént, az első vonós négyesben felszállott a pába, majdnem szóra ott van, és nem ismerte a Bartók ezt a névet. Tehát ez van egy bizonyíték arra, hogy az ő egész egyéniségébe átitaszódott a sok gyűjtés alatt a magyar népzene, és ezt ő tudta tálalni bécsi klasszikus veredben is néha, meg egyébként önálló saját nyelvén is. Szóval ez érdekes, hogy nem csak amit szóra ő leírt, hanem ami benne volt a szellemében a dolognak.
2: Ha visszagondol arra a számtalan felvételre, amit készített rádióban, lemezekre, utólag melyikre a legbüszkébb? Tehát, hogyha csak egy vagy két felvételt kellene kihúzni a kalapból, akkor mi lenne az a két legkedvesebb felvétel, mert azt mondja, hogy na ez olyan jól sikerült, hogy a jó Isten újra rajta volt ezen a felvételen.
1: Sajnos nagyon rossz választ tudok adni erre. Megmondom miért. Mert soha nem keltem föl még úgy lemezfelvételből, hogy azt nem éreztem volna, hogy mi mindent kellett volna másként csinálni. Tehát az biztos, hogy csak úgy tudtam fölállni, hogy de jó lenne, hogyha még egyszer az életbe ehhez eljutnék. És mit az Isten? Ugye az Új-Budapest Vonós négyessel történt meg az, mi úgy jöttünk össze, hogy volt egy turné, amerikai, hosszú amerikai turné az Üdvasonostőnyesnek, és az történt, a turné végén ketten felállt, és mondták, hogy ők bocsánatot kérnek, de búcsúznak a kvartettől, nem bírják ezt csinálni, ezt az életet. Az egyik az egészségügyi problémákkal szenvedett, a másiknak fiatal házassága volt, és az is veszélybe került. Szóval, hogy ők ezt nem tudják csinálni, és hát kiszállnak. És akkor szerveztük az elvonós négyest, és másfél évig dolgoztunk, hogy vissza tudjunk kerülni a forgásba. És egyik koncertünkön, már két és fél éve is megvoltunk talán, bejött egy küldöttség, mégpedig a BBC vezetője, BBC zenei vezetője volt az élen, és a Hyperionnak a vezetősége. És ott a helyszínen azt mondták, hogy nekik úgy kellene a kvartett, hogy sorozatokat vesznek fel. Ez az utolsó virágba borulása volt a lemezkorszaknak, mert sajnos ma már a lemezkorszak nem csak a vokalit, hanem úgy egyébként is a CD is nem úgy szerepel már, mint az előtt. És az volt a helyzet, hogy ott a helyszínen mondták, hogy ők szeretnék az összes Beethovent, az összes Brahmsot és az összes Bartókot.
3: Azért az nem kevés.
1: Nagyon furcsa dolog történt, mert így aztán tudtunk a kívül versenytünk a Bartókonos négyes új összeállításával.
3: Igen.
1: Mondták, őket is meghallgatták, sőt, ők tulajdonképpen Bartók specialistaként is hirdették magukat, de társaságnak egyértelmű véleménye volt, hogy mindenkünk ez kell, amit mi aznap este játszottunk. Úgyhogy tudtunkon kívül összemértük, amink van a vereinket, és szerencsésen itt kerültünk ki belőle. Tehát itt teljesült engem az a vágyam, hogy amikor előleg fölálltam összes Bartók felvétel után az Erátóba, akkor még volt egy olyan, hogy még a Hyperionnak is. Mi az Erátóval Párizsban dolgoztunk, a Hyperion meg Londonban, úgyhogy az egy óriási adomány volt. Az a felkérés.
2: Ennél jobb versengésünk ne is legyen, mint az, hogy melyik magyar honos négyes játsza jobban a Bartókokat, és hát ez egy szép sorozat, ugye Brahms, Bartók és Beethovenek, tulajdonképpen, ha még a Borodinokat hozzáveszünk, akkor az összes fontos B betűs honos négyesre is sor kerülhetett volna.
0: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.

0: Ez a Capriccio, a Klasszik Rádió 92.1 és a Papagéno klasszikus zenei kávézója. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője.
1: Kicsit menjünk el az opera világába, hiszen 4 évtized az opera mellett, azért ez egy komoly adag, és muszáj megkérdeznem azt, hogy ez alatt az idő alatt kik voltak azok az énekesek, melyek voltak azok az előadások, amelyekre a legszívesebben emlékszik vissza?
2: Vannak olyanok, és vannak olyan emberek, akik olyan énekesek, akiket szívesen bármikor meghallgatnék. Mint cellista vagyok, a mi hangok világa vonz, amikor Székely Mihállyal valamilyen előadás ment, akkor ezeket nagyon szívesen meghallgattam még egyszer, de a lemezfelvétel, az akkori lemezfelvételek nem hozzák vissza. Engem emlékeztetnek, de aki csak azt a lemezt hallja, az már nem tudja, hogy mit veszít. Mert van a helyszíne csodának is egy ilyen határa, amit ezek az emberek túl tudnak tárgyalni.
1: És kik voltak azok a karmesterek, akikkel legszívesebben dolgozott?
2: Voltak külföldiek is, belföldiek is, akit megcsodáltam, és azt le is írtam, mert megjelent most egy Ferencsik könyv. Abban a Ferencsik könyvben engem is felkértek, hogy írjak a Ferencsikről. Ott leírtam, hogy mi volt az, amit én is, meg mások is megcsodáltunk, és tiszteltünk a Ferencsikbe. Hát volt egy olyan természetes köze a zenéhez, és ahhoz, hogy ő ezt a meglevő kottát zenébe fogja el és interpretálja, ugyanakkor valami hallatlan, rászületett egyszerűséggel utána járjon minden szegletének a dolognak, úgyhogy elsősorban Ferencsik volt. De nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat játszottunk a Gardellivel is például, aki ugye hosszabb ideig is itt volt. Úgyhogy ezek mind nagy élmények voltak. Nem bántam meg, hogy az operával töltöttem, mert a zenek legközvetlenebb hatásával találkoztam, amikor szövege is van, és a szövegre is le van fordítva a zene szövete.
0: A beszélgetésünk vége felé tartva, tanár úr, hogyan tudná megfogalmazni azt, hogy mitől kiemelkedő valaki, vagy hogy mitől kiemelkedően tehetséges egy zenész? Ezt hogyan látja, tanár úr?
2: Tulajdonképpen sokféleképpen lehet, mert van olyan tehetség, akit talán a technikai rászületettsége, adottsága, kiétadottsága, hangadottsága emel a magasba, és van olyan, aki nagyon a dolgok mélyére tud nézni, és a mélyére tud ásni az otthoni munkájával, és amikor a közönség előtt van, akkor hozzá tud még tenni valamit, ami minden alkalommal más. Ami nem úgy van, hogy most századszor is ugyanazt játszok, mert akkor, ha csak reprodukáljuk a régit, akkor egy helyre tapogunk, és nekünk sincs újdonságunk. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy többféle tehetség létezik, és többféle tehetséget csodál meg az ember a pódiumon is.
0: Én kívánom, hogy a tanár úr még minél több tehetséget csodálhasson meg a pódiumon, és hogy a további évei is ilyen szépen és egészségben teljenek. Köszönjük, hogy itt volt nálunk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Ez volt már a Capriccio. A mai vendégünk Botvai Károly, Liszt, Kossuth és Bartók Béla, valamint Pásztori Díjas Gordonka művész. A Budapesti Vonósok Kamarazenekar alapítója, művészeti vezetője. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Ma és holnap a boltok többsége zárva tart. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Ma és holnap a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormúzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormány ellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrész békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen

0: A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Ásólód utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Egyirányosították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz módosított útvonalon jár, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között karbantartás miatt. Zuglóvas útállomás és a Göncz Árpád város központ között pótló busszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Klasszik Rádió filmzenei műsorában. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Műsorunk első felében James Cameron nagyszabású szuperprodukciójának, az Avatar első és a tavaly évvégén nagy sikerrel bemutatott második filmjének zenei anyagát hallgatjuk meg. Majd 6 óra után egy olyan széria mutatkozik be, amely nem csak feltárja Amerika egyik legnagyobb politikai bűnügyét, de bebizonyítja azt is, hogy a történelem valós eseményei néha az emberi képzeletet is felülmúlják. Így kerül sorra a Fehér Ház vízszerelői zenei anyaga. És végül a filmzene.net csapatának blokkjában ma egy olyan világhírű zenész egyik filmzenéjéből hallhatnak részleteket, akinek ugyan filmzenei munkássága nem tekinthető terjedelmesnek, azonban több olyan aláfestést is komponált, amelyet méltán nevezhetünk rendkívülinek. E neves művész nem más, mint Peter Gabriel, a 2002-ben bemutatott film címe pedig 1200 mérföld hazáig. 2009-ben mutatták be az évtized egyik leglátványosabb filmjét, az Avatárt. A hinduizmusban az Avatár egy halhatatlan lény inkarnációja, megtestesülése, vagy magáé a legfelsőbb lényé. A szanszkrit Avatara szóból ered, jelentése földre szállás. A 3D technikával készült látványos science fiction 400 millió dolláros költségvetésével a legdrágább filmek közé tartozott akkoriban. Cameron 1995-ben kezdett el dolgozni a történeten, de több mint egy évtizedet kellett várnia arra, hogy technikailag mindent megvalósíthasson, amit annak idején megálmodott. Kétség sem fér hozzá, a film lenyűgöző, csodálatos látványt tár elénk, amely a fejlett mozis technikának köszönhetően szó szerint bevonja nézőjét az eseményekbe. A kanadai rendező fenomén állítása szerint a gyerekkorában olvasott összes tudományos fantasztikus könyv hatott rá, miközben dédelgetett álmát papírra vetette. A forgatókönyv elkészültét azonban leginkább Edgar Rice Burroughs és John Carter könyvsorozata inspirálta. A regényekben Cameron megfigyelte, amint a nyugati civilizációk bekebelezik a helyi kultúrákat, népirtással, területfoglalással egybekötve. Az emberi faj hosszú, csodálatos történelmét, amióta csak emlékszünk rá, vérrel írták. Elvesszük, amit akarunk, anélkül, hogy bármit is kérdeznénk, nyilatkozta a rendező a díszbemutató előtt. Cameron a filmmel azt akarta bemutatni, hogy hogyan bánnak a hódítók az őslakossággal. Az Avatar egészen a 16.-17. századig nyúlt vissza, amikor az európaiak elfoglalták Dél- és Közép-Amerikát, és kiszorították az őslakos indián népeket.

12 évvel a Titanic 11 Oscar-díja után James Cameron alkotását 9 Oscar-díjra jelölték, amelyből 3-at sikerült díjra váltani. A legjobb operatőr, látványtervezés és vizuális effektusok kategóriában. Az amerikai kritikusok többsége minden esetre pozitív véleményt formált a film kapcsán, és egyenesen a mozi újjászületéséről lelkendezett. A 2009. decemberében bemutatott Avatar a világ egyik legtöbb bevételt hozó filmje lett, és lekörözte a Karib-tenger kalózai holtak kincsét, az Alkonyat újholdat, valamint a Gyűrűk ura, a Király visszatér című filmeket, sőt, még a Titanicot is. Az Avatar zenei szempontból is különleges élményt nyújt, melyet a kétszeres Oscar-díjas 2015-ben tragikus módon elhunyt zeneszerzőnek, James Hornernek köszönhetünk. A komponista zenei tanulmányait Ligeti Györgynél kezdte, majd a University of Southern California és a University of California Los Angeles egyetemeken folytatta. Karrierje 1982-ben a Star Trek 2 Khan haragja című film zenéjének megírásával kezdett meredeken felfelé ívelni. 2 Oscar-díját a Titanic című film zenéjért, a legjobb eredeti filmzene és a legjobb betétdal kategóriában kapta. Ő írta többek között a Bolygó neve halál, a Rettenthetetlen, az Apollo 13, a Viharzóna, az Egy csodálatos elme, a Trója és az Apokaliptó zenéjét is. Magát történetmesélőként jellemezte, aki zenéjével a film szereplőinek legmélyebb érzéseit kívánta a közönségnek közvetíteni. Nos, az Avatar aláfestése esetében is a zenét hallgatva szinte megelevenedik a történet. A képsorok alatt csodás, gazdagon hangszerelt dallamok hallhatók, amelyből most következzen egy kis ízelítő itt a Cine Musicban.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Ásólód utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Egyirányosították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz módosított útvonalon jár, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között karbantartás miatt. Zugló vasútállomás és a Göncz Árpád város központ között pótló busszal utazhatnak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk a Cine Musicot, itt a Klasszik Rádió 92.1-en, a szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál továbbra is Hávarga Marian. Műsorunk folytatásában az Avatar a víz útja című tavaly bemutatott film aláfestésével megyünk tovább. 13 évvel az első film sikere után végül megérkezett a mozikba a várva várt folytatás James Cameron rendezésében. A Sam Worthington, Kate Winslet és Zoe Saldana főszereplésével készült film több mint egy évtizeddel az első rész eseményeit követően meséli el a Sully család Jake, Natri és gyermekeik történetét, a rájuk leselkedő veszélyeket, az életben maradásért vívott harcaikat, az őket sújtó tragédiákat, és azt, hogy meddig képesek elmenni, hogy biztonságban tudhassák a családjukat. Információink szerint már zajlanak a harmadik rész felvételei is, sőt, egyes jeleneteket a második rész forgatásán rögzítettek. Azonban a 2022-es év végén minden szem az Avatar 2 a víz útja bemutatójára szegeződött. A háromszoros Oscar-díjas James Cameron nem csak rendezői szerepet töltött be, de forgatókönyvíróként, producerként és vágóként is kivette részét a munkálatokból. Cameron nevéhez még olyan kiemelkedő művek kapcsolhatók, mint a Terminátor 2, az Ítélet napja és az Alien 2, a bolygó neve halál. És, mint tudjuk, ő rendezte a Titanicot is, ami összesen 11 Oscar-díjat zsebelt be. A filmet ezúttal a Disney forgalmazta, mert, mint ismert, a vállalat birodalom 2019-ben felvásárolta az Avatart eredetileg forgalmazó 20th Century Fox stúdiót, ahol nagyon bíztak abban, hogy a víz útja is akkora siker lesz, mint a Star Wars filmek. Bár a víz útja nem tudta megismételni az Avatar sikerét, így is minden idők egyik legnagyobb bevételt termelő filmje lett a Bosszúállók, Végjáték és az Avatar után. Mivel ilyen jól alakultak a bevételek, ezért nagyon valószínű, hogy elkészül a folytatás is, és így még további három filmben izgulhatunk majd a Navikért.

Az Avatar a víz útja 4 Oscar jelölésből csak egyet tudott megszerezni a legjobb vizuális effektusok kategóriában. Mondjuk véleményünk szerint szégyen is lett volna, ha ezt a díjat nem a film alkotói vehették volna át, mivel csodálatos látványvilág tárul elénk a filmvásznon. Az igen hosszú játék idejű filmhez, 3 óra 10 perc, James Horner tragikus halála után egy új zeneszerzőt kellett találni, így esett a választás Simon Franklinre, aki már korábban is dolgozott Cameron filmjein. A brit születésű díjnyertes zeneszerző és zenei producer Simon Franklin pályafutása során a film, a klasszikus és kortárs zene, valamint más vizuális média világát járta be. Az elmúlt 3 év nagy részét az Avatar a víz útja filmzenéjének komponálásával töltötte, és Új-Zélandra utazott, hogy James Cameronnal dolgozzon. Franklin Golden Globe, Grammy díj és World Soundtrack Award jelölést kapott Cameron Avatar című filmjének I See You című főcímdala társ szerzőjeként és producereként. Franklin a Titanic című filmben Celine Dion által elénekelt My Heart Will Go On című dal producere, és ugyanezért a dalért megkapta az év legjobb felvételéért járó Grammy díjat is. Pályafutása korai éveiben Londonból Los Angelesbe költözött, ahol több éven át élvonalbeli session zenész és lemezproducer lett, és általa több tucat többszörös platinalemezes album és kislemez jelent meg. Nevéhez fűződik minden idők 4 legjobban kereső filmjének és 6 legkelendőbb albumának elkészítése is. Filmes pályafutását John Barry-vel kezdte, a Farkasokkal táncoló filmzenéjén, majd a Chaplin filmzenéjén dolgozott. Elég hamar keresetté vált filmzene területén, ő készítette ugyanis Howard Shore Zord elektronikus hangzását David Fincher 7. és David Cronenberg Karambol című filmjének zenéjéhez, de nevéhez fűződik a Moulin Rouge vokája is. James Hornerrel való hosszú távú együttműködéséről is ismert volt, mint hangszerelő és zeneszerző, olyan filmekben, mint az Avatar, a Csodálatos Pókember vagy a Titanic. Horner halála után ő fejezte be a 7 Mesterlövész filmzenéjét is, amelyért ESCAP díjat kapott. A 2017 májusában a floridai Walt Disney World-ben megnyílt Pandora az Avatar világa című film zenéjének elkészítéséért és további zeneszerzésért is ő volt a felelős, miután átvette a feladatokat James Hornertől. Most, itt a Cine Musicban hallgassunk meg további zenei részleteket az Avatar a víz útja című moziból, amelyhez tehát a zenei kíséretet Simon Franklin írta. Érdemes megjegyezni e nevet.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn, a boltok többsége kedden nyit. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormányellenes demonstráció. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. A nagy élelmiszerüzletek és a bevásárlóközpontok zárva tartanak és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A patikák ügyeleti rendben működnek. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormányellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Újabb kutya kiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, a szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet késő este 20-26 fok között várható. Hétfőn is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az egyes villamos nem közlekedik a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zugló vasút állomás között karbantartás miatt. Zugló vasútállomás és nem közlekedik a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás.

0: Ősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: 6 óra után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cinemusic. Mai adásunkban egy olyan széria mutatkozik be, amely nem csak bemutatja Amerika legnagyobb politikai bűnügyét, de bebizonyítja azt is, hogy a történelem valós eseményei néha az emberi képzeletet is felülmúlják.

Az iménti kis zenei ízelítő az idén május 2-án az HBO csatornáján debütáló a Fehér Ház vízszerelői című minisorozatból csendült fel, melynek hihetetlen történetét valós események ihlették. Richard Nixon elnöksége és a nevéhez fűződő úgynevezett Watergate botrány számos filmest ihletett már meg az évek során. Ezek közül kiemelkedik az Oliver Stone által rendezett Nixon című film, vagy Steven Spielberg alkotása a 2017-ben bemutatott a Pentagon titkai. De a sok év igencsak megtépázta, és mondhatni lerágott csontá degradálta Amerika ezen sötét időszakát. Így igencsak meglepő, hogy az Emmy-díjas rendező és producer David Mandel, aki az Alelnök című nagy sikerű sorozat kapcsán lehet ismerős, képes volt teljesen újszerű megközelítésben bemutatni, sőt, életet lehelni a sokat hallott ügybe, mely nem csak a nézőket, de a kritikusokat is meggyőzte.

Netflixen nem régen indult a Fehérház vízszerelői című 5 részes minisorozat cselekménye 1971-ben indul, amikor a Fehérház megbízza a korábbi FBI és CIA hírszerzőit, E. Howard Huntot és G. Gordon Liddyt, a valóságban is létezett ügynököket, hogy vizsgálják ki a Pentagon iratok kiszivárogtatását, ami aztán a Demokratikus Nemzeti Bizottság lehallgatásához vezet. És hogy miért vízszerelők? Ez természetesen csak a duó titkos küldetésének fedőneve. A sorozat egyik újítása a korábbi hasonló témákat boncolgató alkotásokkal szemben, hogy itt a történelem rossz fiúinak szemszögéből éljük át az eseményeket, valamint lényeges különbség az is, hogy itt nem drámai, sokkal inkább humoros történetmesélés zajlik. De felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a sorozat elsősorban az amerikai közönségnek készült, és közülük is inkább azoknak, akik rendelkeznek történelmi ismeretekkel a Nixon érával kapcsolatban.

A Fehérház vízszerelői műfajilag inkább szatíra, melyről a produkció készítőjét, David Mandelt is megkérdezték. Aki elmondta, hogy ő maga nem komédiaként tekint a sorozatra, hiszen számára Amerika egyik legsötétebb időszakát eleveníti meg. Így műfaj szempontjából úgy fogalmazott, hogy a sorozat egy tragédia, ami megnevettet. A széria nem csak történelmi szála, de a parádés szereposztás miatt is ajánlott, hiszen két olyan sztárral találkozhatunk benne, akik nem csak filmekben, hanem sorozatokban is bizonyították tehetségüket. A szériában Howard Huntot, a három Oscar jelöléssel rendelkező Woody Harrelson alakítja, aki a True Detective-ben is lehengerlő színészi játékkal örvendeztette meg a nézőket Matthew McConaughey oldalán. A sorozat másik vízszerelőjét, Gordon Liddett pedig Justin Theroux, amerikai színész formálta meg, akinek egyik legismertebb sorozatszerepe a 2014-ben indult Hátrahagyottak című szériában volt, melyben egészen 2017-ig játszott.

A Fehér Ház vízszerelői, zeneszerzői székében Jeff Cardani, amerikai komponista foglalt helyet, aki a klasszikus zongora mellett gitáron és dobon is kiválóan játszik, sőt, tagja egy rockzenekarnak is. Nevével olyan produkciók kapcsán találkozhattunk már, mint a 2014-ben az HBO csatornáján bemutatkozó Silicon Völgy, vagy a Wilfred című vígjátéksorozat Elijah Wood főszereplésével. Most azonban, hogy elkerüljünk egy csőtörést, következzenek további zenei részletek a Fehér Ház vízszerelői című sorozatból, mellyel ugyan búcsúznak már a sorozatok, de várjuk Önöket jövő héten is, amikor a Yellowstone című szériáról tudhatnak meg érdekes adatokat. Tartsanak velünk akkor is!

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az egyes villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között karbantartás miatt. Zugló vasútállomás és a Göncárpád város központ között pótló busszal utazhatnak. Holnap napközben útszűkületre számítsanak, szakaszosan a Belgrád rakparton, mert kertészek dolgoznak. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamossal utazhatnak a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Klasszik Rádió 92.1-en folytatódik Cine Music című filmzenei műsorunk, a mikrofonnál továbbra is Hávarga Marian. A Cine Music utolsó fél órájában egy olyan világhírű zenész egyik filmzenéjéből hallhatnak részleteket műsorunk követői, akinek ugyan filmzenei munkássága nem tekinthető terjedelmesnek, azonban több olyan aláfestést is komponált, melyet méltán nevezhetünk rendkívülinek. E neves művész nem más, mint Peter Gabriel, a 2002-ben bemutatott film címe pedig 1200 mérföld hazáig. Amióta a 6-szoros Grammy-díjas énekes a 70-es évek közepén elhagyta a zenekart, amelynek alapító tagja volt, sok víz lefolyt a Dunán, a Genesisből kiválása óta eltelt évtizedekben pedig saját jogán is világsztárrá vált. Pályafutása alatt rengeteg dalt írt, közülük sok megjárta a slágerlistákat is. Olyan filmekben hallhattuk korábbi, vagy épp kifejezetten odaírt számait, mint a Született gyilkosok, az Angyalok városa, a New York bandái, illetve olyan sorozatokban, mint a Miami Vice, a Helyszínelők és a Stranger Things. A Wall-E című animációs science fiction Down to Earth című Thomas Newman-nel közösen jegyzett betét daláért pedig Oscar jelölést kapott. A világzenei profilú lemezkiadót is alapító Gabriel számítógépes játékok mellett dokumentum, rövid és természetfilmhez is komponált instrumentális aláfestést egészest és közreműködései vonatkozásában viszont mindössze hármat találunk, a Madárkát, a Krisztus utolsó megkísértését, valamint az 1200 mérföld hazáig című drámákat. Utóbbi valós történeten alapul, Ausztrália múltjának egyik sötét időszakába kalauzolja el a nézőt. Az ország őslakosai 100 éven át szálltak szembe a földjeikre szemet vető fehér telepesekkel. Jogaikat ma már külön törvény védi. 1931-ben viszont egy úgynevezett fővédnök foglalkozott a nyugat-ausztráliai benszülöttekkel. Asszimilációs szándékból A.O. Neville-nek joga volt szüleiktől elszakítani bármely őslakos gyereket, akiket egy nagy telepre vittek. A film egy testvérpár, valamint unokatestvérük története. A táborba került három kislány elszökik fogvatartói elől, és élelem nélkül vágnak neki a hazaútnak a sivatagban. Nyomukban üldözőik, egyedüli tájékozódási pontjuk pedig az a nyulakat távol tartó hosszú kerítés, amely végeláthatatlanul szeli át a kietlen tájat. Neville szerepében Kenneth Branagh-t láthatjuk, míg a rendező Philip Noyce, aki a halálos nyugalommal aratta első sikerét, és ezt olyan alkotások követték, mint a Férfias játékok, a Végveszélyben, az Angyal, a Csontember vagy a Salt ügynök. A direktor így mesélt a zene megszületéséről. Peter Gabriellel Londonban találkoztam, hogy egyeztessek vele az 1200 mérföld hazáig és a csendes amerikai kapcsán, melynek forgatása már be volt ütemezve. Az egyikért $1 millió, a másikért viszont semmit sem tudok fizetni, mondtam neki, majd elmeséltem mindkettő történetét. Másnap felhívott, és közölte, hogy azt választja, amelyikért semmit sem kapna. Arra kért, hogy küldjek el neki minden olyan hangot, amit a lányok hallhattak az útjuk során. A fák suhogását, a madácsi csergést, a folyó marajlását, és így tovább. Ő teremtette meg azt a hangzásvilágot, amely a gyerekeket vonzza otthonuk felé. Peter csodálatos soundtrackje teljesen megváltoztatta a filmet, nélkülözhetetlen eleme a hangulat megteremtésének. A zeneszerző egy atmoszférikus hangulatképekben gazdag muzsikát komponált, melyben átdolgozva megjelennek egyes korábbi szerzeményeinek részletei is. Vonósok mellett számtalan egzotikus hangszert használt fel ahhoz, hogy hűen szemléltesse a gyerekek félelmét üldözőiktől, valamint a túlélés reménytelenségét és a sivatag ürességét. Ezen hangszerek egy része olyan tradicionális dobok közül kerültek ki, mint például a brazil szurdó, az afrikai dzsembé és az ír bodrán. Kifejezetten az ausztrál tájat képviseli a clapsticks, mely elnevezés az ausztrál őslakosok egymáshoz ütött farúdjait takarja, illetve a mélyhangú didgeridoo, de cimbalom, basszusgitár, szintetizátor, tamburin, azaz csörgődob, az íra emlékeztető brazil berimbau, sőt Hammond orgona is erősíti jelenlétével a színpompás kínálatot, és a felsorolás közel sem teljes. Most következzen egy összeállítás az 1200 mérföld hazáig zenéjéből, melyet Peter Gabrielt Golden Globe díjra jelölték, és melyről bővebben a filmzene.net oldalon is olvashatnak. A zenei részletek előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól, búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink Glock Melinda, technikus kollégánk, a Cinemusic szakmai partnere, a filmzene.net csapata és a műsorvezető Hávarga Marian. További kellemes estét kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
3: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. A boltok többsége kedden nyit. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. innovációs olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök, többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menet időre kell számítani. Nagyon erős UVB-sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállat, takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 23-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai adásában végigvesszük a hét legfontosabb híreit. Az első órában többek között, hogy hét magyar fiatalnak szurkolhatunk a 7. Marton Éva nemzetközi énekversenyen, illetve aggályait fejezi ki a Zeneakadémia az idei Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny kapcsán. A Papagéno Klasszik első órájában a vendégem lesz Kunos Tamás, Kossuth és Prima Primissima díjas előadó művész. 2026. május 30-án különleges kulturális esemény helyszíne lesz a Budai Vár Oroszlános udvara. Több mint 500 citerás gyűlik össze, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. Kunos Tamás ennek a rekordkísérletnek a művészeti vezetője, így minden részletet megtudhatnak. De a vendégem lesz még Tóth Endre, zenetörténész, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetője. Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. Erre a fesztiválra hívjuk meg a hallgatókat. De a Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, és a heti hírösszefoglaló is folytatódik természetesen. Átfogó szakmai egyeztető fórumot tartottak az előadó művészeti és közművelődési szervezetek, illetve 150 millió forintért kelt el Vaszari János színpompás remek műve. Ezek mellett a hírek mellett interjúk is érkeznek. Peller Károly színész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a Színpadért jótékonysági gála rendezője lesz. Először a vendégem, hiszen 9. alkalommal rendezi meg nagyszobású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vígszínházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Valamint a vendégem lesz még Farkas Róbert, karmester is. 5 év után ugyanis leköszön a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és örömmel tér majd vissza természetesen egy-egy koncertre a zenekarhoz. Ezután a bejelentés után pedig jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díjátadóján az év karmestere díjat kapta meg. Mindezekről fogunk beszélgetni Farkas Róbert karmesterrel. Néhány percen belül egy interjú érkezik, a vendégem pedig Kunos Tamás, Kossuth díjas és Prima Primissima díjas előadó művész lesz. 2026. május 30-án különleges kulturális esemény helyszíne lesz a Budai Vár Oroszlános udvara. Több mint 500 citerás gyűlik össze, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. Erről fogunk beszélgetni, hiszen Kunos Tamás ennek a rekordkísérletnek a művészeti vezetője.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kunos Tamást, Kossuth díjas és Prima Primissima díjas előadó művészt. Üdvözlöm és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm a meghívást a műsorba, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: 2026. május 30-án különleges kulturális esemény helyszíne lesz a Budai Vár Oroszlános udvara. Több mint 500 citerás gyűlik össze, és hogy miért és ennek vajon milyen előzménye van, és miért mi beszélgetünk, na az fog kiderülni a következő jó néhány percben. Ezt el is árulom a hallgatóknak, hogy ugye ön ennek a rekordkísérletnek a művészeti vezető. És hát én azt gondolom, amikor egy ilyen dolog megtalálja az embert, akkor először van egy nagy öröm, aztán meg van egy olyan, hogy húha, akkor ezt most hogy fogjuk megoldani? Ez önnél is így indult, vagy azért nem volt ennyire meglepő?
2: Nagyon ráérzett a folyamatok egymás utániságára, mert bizony ez így történt, hogy tavalyi évben, 2025. augusztusban futottam ezt a Tímeával egy népzenei műsoron, és ott rákérdeztem, hogy Timi, hát 2024-ben született egy magyar rekord, ahol 201 citerás muzsikált együtt Nyíregyházán. Nem gondoltál ennek a folytatására, hiszen ez egy fantasztikus teljesítmény volt. És akkor mondta, hogy hát tulajdonképpen miért ne? Uh-huh. Mondtam, hogy szervezzük meg együtt, de mondom, akkor ez legyen egy nagyobb szabású, és itt jött az a gondolat, hogy mihez párosítsuk, és bizony, hát egy kiemelkedő sporteseményhez, ami május 30-án a Bajnokok Ligája döntője egyébként Budapesten a Puskás Arénában, tegyünk hozzá egy világra szóló magyar kulturális kezdeményezést, egy Guinness rekordot. Uh-huh. Na hát itt ez volt az első mondat, ami elhangzott a beszélgetésünk során.
1: Trencsényi Tímáról beszélgetünk, aki a Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesületnek egyébként a művészeti vezetője, és akkor most ő azt mondta, hogy jó, akkor szervezzük ezt meg, hogy a helyszín az legyen a Budai Vár Oroszlános udvara, szervezzük meg a citerások, hogy ide jöjjenek és együtt játszanak. Na de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, azért sok mindennek kell még teljesülnie, hiszen meg kell tanulniuk a darabot, értesíteni kell őket. Ez volt a folyamat következő lépése?
2: Ez még jelenleg is zajlik. Uh-huh. Annyira örülünk, hogy így megmozdult a Kárpát-medence egésze, mert hogy a körülölelő országok szinte mindegyikéből csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, és most már közel járunk a 600 regisztrálthoz, ami azt gondolom, hogy egy fantasztikus szám, és még soha nem szólalt meg egyszerre ennyi citera a világon. Tehát ez, ha sikerül a kritériumoknak, amire majd térjünk ide, most befejezem a mondatot, akkor ebből bizony nagyon nagy világrekord lesz. Ezt most megmerem előlegezni, hiszen az előkészületek oly korán elkezdődtek, már januárban kiválasztásra kerültek népdalok, és Észak-Kelet Magyarország Szatmár vármegyéjéből, Szabolcs-Szatmár vármegyéből csendül fel néhány igen vidám újstílusú népzene, amit kórus is fog énekelni egyébként, népdalkórus a citerásokkal, tehát lesz hozzá énekszöveg is, nem csak hangszeres instrumentek fognak megszólalni az Oroszlános udvarban. Tehát, hogy ezeket ők hónapokon keresztül tanulták, és hát azért különleges ez, mert a legfiatalabb résztvevője ennek 8 éves, és a legidősebb résztvevője pedig 87 éves. Így komoly generációkat ölel át ez a program, és hát azt ki kell emeljem, hogy ennek a művészeti koncepciónak a kitalálója Navier Agárdi Éva lett, aki a 2004-es rekordnál is úgymond karmester szerepet töltött be, hiszen ez is egyik szabálya, hogy egy zenei vezető kell, hogy irányítsa a több mint 500 citerást.
1: A rekordkísérlet majd 16 órakor veszi a kezdetét, de akkor nézzük, hogy milyen kritériumoknak kell még megfelelni.
2: Egyébként érdekes volt olvasni, mert hogy a népzene egyébként egy fantasztikus közeg, zenei közeg, akár a néptánc, tehát a magyar kultúráról beszélve is, akár a képzőművészet, de én most szigorúan a népzenére hagyatkoznék. Rendkívül díszes, de mindegyik tájegységnek megvan a maga kerete és a stílusjegyei, amiből felismerhető, hogy az éppen hova való az a zene, amit játszanak. És itt az első, ami nagyon fontos, tiltás a Guinness részéről, tilos az improvizáció. Tehát mindenkinek, amit az előbb említettem, egy zenei vezető irányításával egy szólamban egy azonos művet kell előadniuk. ezeknek egy helyszínen kell megtörténnie, és minden résztvevőnek, független attól hányan vannak, egyszerre kell eljátszani. Tehát hogy az, hogy kit hogyan hallanak, ugye az is nagyon fontos, hogy mindenki hallja a fő vezetőt, a karmestert, és valóban meg kell szólalni a hangszereknek. Az nem működik, hogy valaki csak megjelenik a hangszerrel, tehát az nem lesz rekorder. Tehát játszani kell ezeket a dallamokat. És hogy megvan az, hogy hány percig, azt hiszem, hogy 5 perc felett kell legyen az a darab, amit előadunk, és hát ezt mind dokumentálni. Tími már hetek óta készíti az Excel táblát, és független tanúkat kellett megszólítanunk, akik magyar részről hitelesítik, illetve a Guinness küld egy saját hitelesítőt.
1: Ez a rekordkísérlet tehát a Budai Várban, az Oroszlános udvarban valósul meg, de melyik lesz ez a mű, amelyet eljátszanak a citerások?
2: Ez a szatmári népzene, abból talán egyet emelnék ki, amelyet Pál István szalonna és bandája már igencsak népszerűvé tett, a Zöld erdőben demagos kezdetű magyar népdal, ez mindenképp felcsendül, úgyhogy a közönséget pedig arra fogjuk biztatni, hogy énekeljék majd velünk, mert hogy azt viszont nem tiltja a Guinness, hogy ebből egy igazi közösségi esemény lehessen.
1: Ehhez a rekordkísérlethez egyébként egy egész napos programsorozat is kapcsolódik, és itt családi programok és koncertek is színesítik majd a napot. Kikkel lehet találkozni?
2: Fontos volt számomra, hogy szólítsak meg fiatal generációt, és ugyanúgy, ahogy a résztvevők között, és olyan úgymond évtizedek óta színpadon álló és ismert művész, aki citerán is játszik. Na de nem rejtem már vék alá a neveket, hiszen Grillus Dánielt kértem meg, hogy jöjjön és a sajátos egyéni citera játékát mutassa meg ennek a közösségnek, a citerás közösségnek, illetve nyilván kérni fogok tőle vers megzenésítést, illetve már amikor jönnek regisztrációra, egy órától várjuk a citerásokat, Tuba Őrs és zenekara, egy fantasztikus 17 éves ifjú tehetség, aki 4 hangszeren játszik, 4 népzenei hangszeren, hegedűn, brácsán, cimbalmon és nagybőgőn is. Hát én 16 évesen kezdtem. Én megragadtam a brácsánál 40 éve éppen ebben a 2026-os esztendőben. A mai fiatalok már sokkal pörgősebbek, és talán korábban is kezdik, mint amikor még ezt Sebő Ferencék ugye a 70-es években elindították, és nem volt digitalizáció, nem volt ilyen gyorsasága. Na de, Tuba Őrsi zenekarán kívül a Pannonia Citera zenekar egy nagyon izgalmas kis koncertet tesz össze, ahol nem csak szóló citerákat hallhatunk, hanem a bőgő citera is megjelenik, ami egy külön olyan, mint egy vonós négyes, csak citerára átültetve, tehát van a prímás, a terces, a brácsás és a bőgős citerás. Úgyhogy ebből is lesz egy ízelítő. Gyerekeknek tartunk egy hangszer bemutatót a citeráról, illetve úgy hívtuk, hogy hangszer simogató, tehát egyfajta érdeklődéssel lehet lenni az iránt, a hangszer iránt, hiszen cél, hogy a következő generációnak mindig átadjuk ezt a tudást, úgyhogy valahol ez is egy fontos része a programsorozatnak, és az estet pedig a Dűvő Zenekar népzenei koncertje zárja mindenki örömére. Nagyon kedves barátaim, őket is konkrétan 4 évtizede ismerem, fantasztikus muzsikusok, úgyhogy aki teheti, az látogasson föl, és tekintse meg ezt a világon egyedülálló eseményt, amely csak itt és csak 16 órakor, május 30-án lesz látható.
1: A Budai Vár Oroszlános udvarában én nagyon-nagyon kívánom, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy csak szeretnék, és hogy Guinness rekord ez megvalósuljon, és hogy utána erre nagyon-nagyon büszkék legyünk. De közben még az jutott eszembe, hogy a BL-nek a himnusza, az hogy lesz átírva az a mű, és milyen hangszerek fognak megszólalni? Olyan igazi magyaros lesz?
2: Hát tényleg, arról nem is beszéltünk. Bizonyám, hát volt egy olyan gondolat, hogy megszólítom az UEFA-t egy olyan kezdeményezéssel, ahol a magyar népi hangszerek áthangszerelt előadásmódban Tony Britton ikonikus BL himnuszát adnák elő. Erre született egy fantasztikus videóklip is, ami jelenleg még nem lehet publikus, mert az UEFA-tól várom vissza az engedélyeket, ami vélhetően az előadás napjáig meg is érkezik, én nagyon reménykedem, de magát az áthangszerelt művet népi hangszereken, különösen nagy figyelmet fordítva a hungarikum hangszerekre, a tárogatóra és a cimbalomra, ez volt a kérésem a mű hangszerelőihez, hogy ezek legyenek kiemelve, illetve hát egy nagyszabású népi ének kar fogja az eredeti három nyelven írott dalt előadni, tehát lesz meg benne hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom, tárogató, furulyák és citerák a Pannonia citerezenekar előadásában a kórussal körítve. Szóval ez egy több mint 30 fős zenekar arra a három percre, és azt gondolom ez is egy nagyon különleges pillanat lesz.
1: Egy fantasztikus nap lesz szerintem május 30-a, és most nekünk is lehetőségünk van, hogy részesei lehetünk ennek, ahol több mint 500 citerás gyűlik össze, és közösen felállítanak a legnagyobb citara együttes Guinness világrekordját a Budai Vár Oroszlános udvarában. Én nem is tudom, mit kívánjak. Mit kívánjak? Mi lenne a legjobb?
2: Napsütés.
1: Jó, rendben.
2: Bár van B tervünk, tehát ez nem halasztja el a rekordkísérletet, ha netán az ég nem lesz kegyes, és rossz idő van, de azt előző nap fogjuk csak eldönteni. És hát azt gondolom, hogy egy igazán felhőtlen, örömteli, közösségi összejövetelt. Ennél többet én nem is szeretnék. Csak az, hogy aki oda látogat, az tiszta szívvel, nyitottan jöjjön, és örüljön annak, amit ott lát.
1: Én kívánom, hogy akkor ez mind-mind megvalósuljon, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam.
1: Az elmúlt percekben Kunos Tamás, Kossuth és Prima Primissima díjas előadó művészt hallhatták.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Most pedig érkezem a heti hír összefoglaló itt a Papageno Classic műsorában. Hét magyar fiatalnak szurkolhatunk a 7. Marton Éva nemzetközi énekversenyen. Lezárult az előválogató, így kialakult a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny mezőnye. Az augusztus 31-én induló élő fordulókban összesen 105 versenyző léphet színpadra. A rangos megmérettetés döntőjét szeptember 5-én rendezik meg a Zeneakadémia nagytermében. Az előzsűri Marton Éva elnökletével, valamint Fried Péter Kossuth Díjas opera énekes és Szennai Kálmán karmester közreműködésével döntése értelmében 105 fiatal kezdheti meg a versenyt. Köztük Bartos Barna, Beri Benyámin, Dolhai Luca, Fenyvesi Gabriella Rea, Ortan Vivienne, Szelecki Artúr és Topolánszki Laura. A döntő másnapján egy nagyszabású gála est keretében az operaházban is bemutatkozhatnak majd a résztvevők. És aggályait fejezi ki a Zeneakadémia az idei Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny kapcsán. A Zeneakadémia zongora tanszakának oktatói állásfoglalást tettek közzé a Liszt Ferenc nemzetközi zongoraversennyel kapcsolatban, amely az eredeti tervek ellenére Pécsett kerül megrendezésre. A közlemény szerint a döntés történelmileg megalapozatlannak, szakmailag indokolatlannak és a magyar zenei hagyományokkal súlyosan szembe menő lépésnek tartják. A korábbi 2025. novemberében közzétett felhívás szerint a versenyt a Budapesti Zeneakadémián rendezték volna meg, a szervezők március elejé módosítása alapján azonban a rendezvény új otthona a Pécsi Kodály Központ lett. A verseny élő fordulóiba tovább jutók 15 fős listáján egyébként 4 kiváló hazai tehetség, Lakatos András, Pellet, Sebestyén, Rozonics Ildikó és Szaniszló Attila neve is szerepel. És amivel folytatjuk, 10 éves álomból ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadása. A Diótörő és a Hattyúktava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára. Az Operaházban 2026. június 6-a és 16-a között a nemzetközi hírű alkotó Sir Peter Wright koreográfiájával látható 4 szereposztásban a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balett Intézet közreműködésével. A Magyar Nemzeti Balett 2016 tavaszán mutatta be a Pazar látványvilágú nagyszabású produkciót, amelyben 65 balettművész, 7 balettnövendék és 14 segédszínész csaknem 160 szerepet formál meg. Az operaház felújítása miatt 10 év után tér vissza a darab az együttes műsorára. És amivel folytatjuk, igen, most ez az az időszak, amikor mindig történik valami. Tar Zoltán felfüggesztette Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A mai napon felfüggesztem főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, aki az elmúlt napokban napvilágra került közpénz milliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. Jelentette be május 19-én a közösségi médiában Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar belső vizsgálatot indít, és a már lezajló eljárások végéig a kollégáival minden szükséges támogatást megad a hatóságoknak annak érdekében, hogy az összes érintett ügyben teljes körűen feltárják a felelősséget. A bejegyzésben azt írta, célul tűzte ki, hogy a tárcájához tartozó támogatások kezelése minden esetben átlátható és tisztességes legyen. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét, hogy elhunyt Scherer Péter. 2026. május 19-én 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színész. A hírt a Néző Művészeti Kft. Jelentette be, amelyet 2009-ben alapított Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Katona László és Gyulai Eszter. Scherer Péter színpadi alakításai mellett számos színházi rendezést jegyzett. Több tucat filmben játszott, Pepét megformálva, a kapát alakító Mucsi Zoltánnal együtt, Jancsó Miklós filmjeinek felejthetetlen párosává váltak. Gyakran szerepelt tévésorozatokban, és szinkronszínészként is sokat dolgozott. Filmes szerepei között volt többek között a Kontroll, az Argó, a Magyar Vándor, a Valami Amerika, és a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten. 2026. januárjában a Páger Antal színészdíj átvételekor azt mondta, 3 gyönyörű gyermeke mellett azt tartja legnagyobb sikerének, hogy színészé tudott válni. A Papagino Klasszik első órájában természetesen még egy beszélgetés érkezik. Tóth Endre lesz a vendégem, zenetörténész, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetője. Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. A háromnapos rendezvény különféle programokkal várja a közönséget Budapest belvárosában, a Calvin és a Bakás tér környékén. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Tóth Endre zenetörténészt, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat nagyon nagy szeretettel.
1: Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. Szűk környezetben, több helyszínen lesznek most is programok, ahogyan egyébként, hogyha emlékeznek a hallgatók, már tavaly is beszélgettünk erről, de most szerintem mindig izgalmas az, amikor érkezik egy fesztivál, hogy mi lesz az, ami adja a vezérfonalat, mi lesz az, ami újdonság lesz benne, mi lesz az, ami nagy esemény lesz benne, és hogy aztán a sok kis darabból hogyan áll össze egy fantasztikus mozaikká. Na, milyen lesz a 21. Református Zenei Fesztivál?
2: Ahogy a minden évben most is próbáljuk a tradíció és az innováció elvét egyszerre érvényesíteni a fesztivál megszervezésekor, és megpróbálunk azért a lehetőségekhez mérten bizonyos évfordulókhoz, vagy akár a református egyháznak a tematikus évéhez is kapcsolódni. Ez most például az imádság éve, úgyhogy az imádság különösen fontos szerepet kap, hiszen mégiscsak egy református zenei fesztiválról van szó. Ifjúsági csoportok tartanak majd például imaszolgálatot az egyes helyszíneken, illetve lesz a hagyományos késő esti zenés áhítatunk rögtön péntek este a Calvin téri református templomban, és ott például Johann Sebastian Bach hegedű partita és szólószonáta tételei mellett, amelyeket majd Raskóczi Eszter hegedű művész szólaltat meg, Trajkai Zoltán színművész olyan imádságokat olvas majd fel, amelyeket leginkább történelmi személyek írtak, például második Rákóczi Ferenc, vagy Széchenyi István, sőt Szent Györgyi Albertnek is egy szövegét hallhatják majd, úgyhogy itt majd egy ilyen különleges irodalmi, imádságos zenés estet hallhatnak majd. Ha már az évfordulókat említettem, akkor fontos az, hogy 450 éves a Dunamelléki Református Egyházkerület, a hercegszőlősi kánonok, hogy ezt is egy előadással és kerekasztal beszélgetéssel ünnepeljük, illetve az idei Orgona Maraton, amely most már tényleg hagyományosnak mondható, most hosszabb is lesz, mint szokott lenni, most 5 órán keresztül játszik majd 6 orgonista, Calvin téri Református templomban szombat délután 2-től 7-ig. Kiváló orgona művész váltja egymást, és ott pedig Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt életművét helyezik a fókuszba, a protestáns református egyházi zenének két nagy alakjáról van szó. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve halt meg, a fia pedig Gárdonyi Zsolt 80 éves jelenleg, és ha minden igaz, legalábbis ezt írta nekünk vissza, meg is tisztel bennünket a jelenlétével, úgyhogy maga a zeneszerzés ott lett. Nem kizárólag az ő műveik szólalnak majd meg, hanem a hagyományos klasszikus orgona muzsikából is hallhatunk majd igencsak ismert népszerű darabokat, vagy kevésbé ismert, de izgalmas zenéket egyaránt.
1: A háromnapos rendezvény tehát különféle programokkal várja a közönséget Budapest belvárosában, a Calvin és a Bakács tér környékén. Ezt még nem említettük, bár szerintem abból, hogy melyik templomba hívtuk meg a hallgatókat, már az ezért tudhatták a hallgatók. Az imádság is elhangzott, és az is elhangzott, hogy ugye volt egy pályázat a Református Közéleti és Kulturális Alapítványnak, Imádság a Magyar Költészetben című vers megzenésítő pályázata. Erre milyen művek érkeztek, illetve mindegyik elhangzik-e vajon most ezen a három napon, vagy kiválasztottatok olyanokat, akik valamilyen helyezést értek el?
2: Igen, ez pontosan az utóbbi lesz, és nagyon nagy sikerrel zajlott ez a pályázat. Tehát az újdonságok között végül is ezt is említenünk kell, hogy ott a Bakács téren szombaton kora este lesz ennek a versmegzenésítő pályázatnak a díjátadó gálája. Úgyhogy itt 3 külön díjas, illetve a harmadik, második és az első díjas produkciókat hallgathatja majd meg a közönség, és nagyon izgalmas zenék születtek. Ugye a pályázók választhatták ki a verset igazából a magyar költészet egészéből. Ennyi volt a kritérium, hogy valamilyen imádság fogalmazódjék meg ezekben a költeményekben. És aztán egy 5-tagú zsűri értékelte ezeket. neves zsűri. Egyébként Steinbach József püspök úr is benne volt a zsűriben, rajta kívül pedig Böszörményi Gergely zenei producer, aki a Református Zenei Fesztiválnak az alapítója, Balla Gergely, a Platón Karatajevnek a frontembere, illetve Grillus Dániel, akit nem kell bemutatnunk senkinek a kalákából, valamint Török Máté a Misztrál együttesből, úgyhogy egy kiváló zsűri értékelte. Nem volt könnyű dolguk az értékelés során, és nagyon izgalmas produkciók születtek, hát előzetesen meghallgattam az értékelt helyezett produkciókat, és tényleg nagyon újszerű hangzásvilággal is találkozhatunk ezekben a zeneművekben, amelyek megszólalnak majd ott a Bakács téren. Ilyenkor erre is próbálunk egyébként figyelni, hogy az egyes helyszíneken más-más típusú programok legyenek, más-más műfajú programok. Ugye említettem most Balla Gergelyt, aki egyébként a Platón Karatajevvel fel is lép majd, úgyhogy ők lesznek a sztár vendégeink péntek este, de a templomban természetesen klasszikus zene, orgona maraton, illetve az esti zenés áhítat szólal meg, valamint a zárókoncertünk is ott lesz majd a 10 éves központi református kórussal és az Ábrahám konzorttal, de például klasszikus zenei programokat hallhat a közönség vasárnap délután a Károlyi Csekonics Palota gyönyörű váltermében. Itt például az Eperjesi graduálból a Károli Református Egyetem tudományi karának a kórusa énekel nagy részleteket, és utána pedig kamarakoncertek. Szűcs Máté Brácsa művész, aki évekig a berlini filharmonikusoknak volt a szóló brácsása, ő játszik majd Szala Éva zongora művésszel, utána pedig Karasszon Eszter cselló művész, Simon Izabella zongora művésszel, szóval ott is nagyon különleges produkciókat hallhat majd a közönség, és vannak visszatérő vendégeink is, nagyon örülünk, hogy Bágyi Balázsra, Bágyi Balázs New Quartettel, ugye egy kis jazzzenét játszik majd szombat délután, valamint lesz hagyományosnak mondható borkóstolónk, egy zenés borkóstoló. Ez az egyetlen programunk, amely regisztrációhoz kötött, a többi teljesen ingyenes, valamint a Csillagtúra című.
1: Ezt akartam még megkérdezni, igen.
2: Sétáinkra, úgyhogy nem ez az egyetlen, tehát két ilyen programunk van, ami regisztrációhoz kötött, és azok pedig szombat délelőtt, kora délután folyamán zajlanak ezek a református kultúrkincseket bemutató belvárosi egyórás séták.
1: A 21. Református Zenei Fesztivál részletes programját egyébként a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján megtalálják, és itt pontosan el tudják majd olvasni. És azt hiszem, hogy ez az egész családnak jó ez a fesztivál, május 29, 30 és 31-e, hiszen lesznek gyermekprogramok, felnőtt programok, és olyan is, amelyen az egész család részt vehet, ugye?
2: Igen, ez abszolút így van. A Bakás térre is már a kitelepülőink között is például cserkészek jönnek majd, lesznek kézműves foglalkozások is, amelyekre lehet csatlakozni, de tényleg nagyon sok zene is szerintem, azt gondolom, hogy az egész család számára izgalmas lehet, legyen az klasszikus zene, vagy népzene, például a Távlónak a táncháza, amely szombat este lesz, az mindig népszerű szokott lenni, hogy egy moldvai csángó táncház, és gyönyörű, amikor az egész Bakács téren körtáncot járnak az emberek, annak mindig hihetetlen hangulata van, és ez idén is lesz, ha már a visszatérő vendégeket említettük, de természetesen dicsőítőbb hangvitelű, de mégis könnyedebb népzeneihetésű műfaj is megszólal az Ámír projekt lemezben mutató koncertjével, és megtartjuk például a részfúvós felvonulás rögtön a fesztivál elején, valamint ugye az esti Fáklyás Zsoltár énekes felvonulás szintén péntek este, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: És az idei fesztivál mihez kapcsolódik még?
2: Minden évben igyekszünk adománygyűjtéssel is segíteni nemes célokat, nemes ügyeket, és idén a szilágycsehi református templom felújítására gyűjtünk, mert tehát borzalmas állapotban van ez a templom, jelentős károkat szenvedett nemrégiben, konkrétan egy része leomlott, úgyhogy erre szeretnénk adományokat gyűjteni idén. Ez egy nemes célja még a fesztiválnak, reméljük ebben is sikerrel járunk majd, és tudunk segíteni a szilágycsehi gyülekezete adományoknak köszönhetően.
1: Legyen így, én ezt kívánom, és május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten tehát a Református Zenei Fesztivált a Kálvin és a Bakács tér környékén, és minden részletes programot pedig a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján pedig megtalálnak. Én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, és nagyon sokan látogassanak el.
2: Nagyon szépen köszönjük. Várunk mindenkit nagy szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Tóth Endre zenetörténészt hallhatták, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en hamarosan friss hírek érkeznek, hiszen pár percen belül 11 óra lesz, de a Papageno Klasszik műsora a következő órában is folytatódik. És a heti hírösszefoglaló is folytatódik természetesen. Átfogó szakmai egyeztető fórumot tartottak az előadó művészeti és közművelődési szervezetek, illetve 150 millió forintért kelt el Vaszari János színpompás remek műve. Ezek mellett a hírek mellett interjúk is érkeznek. Peller Károly színész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a színpadért jótékonysági gála rendezője lesz. Először a vendégem, hiszen 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vígszínházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Valamint a vendégem lesz még Farkas Róbert, karmester is. 5 év után ugyanis leköszön a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és örömmel tér majd vissza természetesen egy-egy koncertre a zenekarhoz. Ezután a bejelentés után pedig jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díjátadóján az év karmestere díjat kapta meg. Mindezekről fogunk beszélgetni Farkas Róbert karmesterrel. Ha tehetik, tartsanak velünk. Jó rádiózást!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operettszínház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
3: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a Hajj, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 23-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, és a heti hírösszefoglaló is folytatódik természetesen. Átfogó szakmai egyeztető fórumot tartottak az előadó művészeti és közművelődési szervezetek, illetve 150 millió forintért kelt el Vaszari János színpompás remek műve. Ezek mellett a hírek mellett interjúk is érkeznek. Peller Károly színész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a Színpadért jótékonysági gála rendezője lesz. Először a vendégem, hiszen 9. alkalommal rendezi meg nagyszobású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vígszínházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Valamint a vendégem lesz még Farkas Róbert, karmester is. 5 év után ugyanis leköszön a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és örömmel tér majd vissza természetesen egy-egy koncertre a zenekarhoz. Ezután a bejelentés után pedig jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díjátadóján az év karmestere díjat kapta meg. Mindezekről fogunk beszélgetni Farkas Róbert karmesterrel. Néhány percen belül Peller Károly lesz a vendégem, színész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a Színpadért jótékonysági gála rendezője, hiszen 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vígszínházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Peller Károly színészt, a SZIDOSZ országos elnökségének tagját, illetve az Együtt a Színpadért jótékonysági gála rendezőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szerintem egy picit most már tudhatják a hallgatók, hogy mi lesz az az esemény, amelyről beszélgetni fogunk, de az is nagyon fontos, hogy miért van ez a jótékonysági gála, és a dátumot még azt természetesen elárulom, ez június 30. A helyszín pedig a Végszínház. Mit jelent az, amikor ott vagytok egymásnak, színészek, színházi dolgozók, alkotók? Milyen az, amikor tényleg egy közösségben vagytok, és egymás mellett álltok?
2: Ez ugye most már 9. éve kerül megrendezésre ez a gála, és minden alkalommal, amikor én fellépőként részt vettem rajta, elképesztő jó volt, hogy olyan kollégákkal találkozhat az ember, akikkel így évközben nem nagyon szoktunk, akár vidékről, de Budapesten is, tehát, hogy

0: Egy városban vagyunk ugyan, de hát ugye nagyon másik színházban nem találkozunk, és elképesztő nagy beszélgetések szoktak lenni, egymásra találások. Kiderül két olyan színészre, akiről nem is gondolnád, hogy osztálytársak voltak, tehát hogy ilyen elképesztő, ami a háttérben zajlik ilyenkor az is, és valahogy ez energiaszintben látható a színpadon is.
1: Ugye, ahogy említetted, 9. alkalommal kerül ez már megrendezésre, de térjünk a kezdetekhez, miért is jött létre a Színházi Dolgozók Szakszervezete, és ez a nagyszabású jótékonysági gálaest hogyan tud segíteni?
0: Szakszervezet az, mint minden szakszervezet, érdekképviselet, tehát jogi és ilyesmi dolgokban tud segíteni. Igazából a gála létrehozója vagy megálmodója az Drága Jó Pécsi Ildikó volt, aki létrehozott egy alapítványt, a Segítsünk Alapítványt, ez a Színházi Dolgozók Szakszervezetének az alapítványa, hogy azoknak a háttérdolgozóknak, akik valamilyen nehéz egészségügyi körülmények közé kerülnek, hogy azoknak tudjon segíteni. És aztán az ő ötlete volt ugye ez a gála, hogy itt akkor fölléphetnének művészek, a nézők kapnak egy élményt, és tulajdonképpen a jegy vásárlásával támogatják ezt az alapítványt. Mindig nagy segítség számunkra. Azt el kell mondanom, hogy most második éve vagyunk a Víg Színházban, és nagy köszönet Rudolf Péternek és a Víg Színház összes dolgozójának. Ők ugyanis a gála teljes bevételét a Segítsünk Alapítvány részére utalnak, nem kérnek semmiféle óriási bérleti díjat, szóval tényleg nagyon nagy segítség. Azt is el tudom mondani, hogy tavaly 6,5 millió forint gyűlt össze, és hát ami szomorú, hogy ez 3 hónapi segélyezése volt elég. Aha. Tehát, hogy óriási pénznek tűnik, de tulajdonképpen hát ez jelzi, hogy a szakmánkban mekkora baj van. Hogy sokszor a túlterheltség miatt vannak sérülések, balesetek, és hát az se egy titok, hogy mondjuk egy világosító nem keres túl sokat, sőt, annyira keveset keresnek a színházban, hogy amikor egyszer csak kapnak egy álláshirdetést, hogy elmehetnének normál villanyszerelőnek, akkor elmennek sokszor, mert 3-4-szeresét keresik. Uh-huh. És ráadásul nem kell hétvégén benn lenni, ünnepnapokon benn lenni. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy a színházban ugye a színész egyértelmű, hogy a taps élteti. A háttérdolgozóknak nagyon nehéz, csak az lesz szerintem színházi háttérdolgozó, akit valamilyen szinten megfog a színház, mert ki az a nem normális ember, aki a hétvégét, az ünnepnapjait, a reggelét, a delét, az estét beáldozza azért, hogy egy ilyen helyen dolgozzon, csak aki elvakultan szereti a színházat.
1: Igen, és közben egyébként, amikor elmegyünk a színházba, akkor ugye azt látjuk, amit a színész a színpadon tesz, illetve alakít, és létrehozott egy varázslatot, és közben néha elfelejtjük, hogy hány ember a közös munkája kell ahhoz, hogy egy-egy darab létrejöjjön, és akkor itt tényleg a világosítótól, a berendezőtől a hosszan sorolhatnánk, hogy nagyon sok mindenki.
0: Minkes, kellékes, igen, díszítő, tényleg rengeteg ember dolgozik azért, hogy egy előadás létrejöjjön, és őket nem látjuk. Egyébként például ugye tavaly rendeztem először én ezt a gálát, és ezt mindenképp szerettem volna, hogy a háttérdolgozók megjelenjenek, hogy a néző tudja, hogy miről van szó, és tavaly egy vicces formátumot találtunk erre, hogy nagyszerű irodalmi szövegeket olvastak föl színészek ezekről a háttérszakmákról, és meg is jelent egy-egy háttérdolgozó, tehát amikor, mit tudom én, a díszítőkről volt szó, akkor két díszítő bejött, és kivitték a színészt, vagy amikor a fodrászról volt szó, akkor egy fodrász állt a színpadon, és megcsinálta az adott színésznek a haját. Idén most egy másik formátumot választottam, most egy kicsit szintén humorral, természetesen színházigazgatókat kértem meg, olyan színházigazgató kollégáimat, akik egyébként előadó művészek, hogy olvassanak föl álláshirdetéseket, hogy nem az, hogy 8 órába keresünk, hanem amit valójában kell csinálni egy öltöztetőnek, hogy azon kívül, hogy fölöltözteti a színészt, azon kívül pszichológusnak kell lennie, néha el kell menni a gyerekért, néha be kell vásárolni a színésznek, ki kell rohanni a gyógyszertárba, meg kell mérni a lázát, ápolni kell a lelkét, hogyha rosszul sikerült egy jelenet, szóval, hogy igazából, hogy mennyi minden munkája van például egy öltöztetőnek a 8 órán túli munkán kívül.
1: Így van, tehát 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél ugye most is az, hogy a nehéz helyzetbe került színházi háttér dolgozókat tudja támogatni, de milyen műsorral készültök még, illetve kit láthatunk a színpadon, kikeket?
0: Ugye az előző években mindig úgy volt, hogy mindenki jött és hozta maga kis számát, és én tavaly gondoltam egy nagyot, hogy ez az este legyen ennél különlegesebb, hogy olyan produkciók legyenek láthatóak itt a nézők számára, ami sehol máskor semmikor nem látható. És ez tavaly óriási siker volt, ami tavaly is nagy siker volt, azt idén is átmentettem, hogy például színész generációk, tehát hogy színésznő édesanyja színésznő lányával, vagy színész fiával lép föl, nem fogom tudni az összes fellépőt
1: elsorolni. Nem, el kell megint, olvasni, megint igen.
0: Megint több mint 100-an leszünk a színpadon. Szóval például itt lesz Janza Kata a lányával, Pintér Jankával. Akkor Papa Dimitriou Atina a három lányával fog föllépni. De akkor lesznek házaspárok is, mint Kálid Artúr és Murányi Tünde, akik 30 éve nem álltak együtt a Víg Színház színpadán. Akkor lesz testvérpáros Ágoston Katalin és Ágoston Péter, sőt Ágoston Péter a feleségét is elhozza, Széles Flórát. Szóval tényleg elképesztő dolgok lesznek, hát bocsánat, hogy így mondom, de a kedves hallgatók érezzék, hogy idézőjelben mondom, hogy a nagy bölények, Molnár Piroska, Lukács Sándor, Tregicer Fruzsina, Nagy Mari, Császár Angela, Gáspár Tibor, tehát hogy tényleg csodálatos nagy színészek, nagyon különleges produkciók.
1: Ki lesz az Estházi asszonya, illetve van-e most is fűvédnöke a gálának?
0: A házi asszonya ugyanúgy, ahogy tavaly, Peller Anna, és nem azért, mert a rokonom, mert sokan hiszik, hogy mi testvérek
1: vagyunk. Így van, de nem.
0: Hanem ő rögtön tavaly is az első hívásra az ügy mellé állt, és idén is rögtön, ahogy tudtuk a dátumot, és fölhívtuk, azonnal bejött, és mondta, hogy ez neki nagyon fontos. Idén a fővédnökünk Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere lesz.
1: Június 3-a a Víg Színház együtt a színpadért jótékonysági gála a színházi háttér dolgozókért. Ilyenkor te mennyire izgulsz, illetve ilyenkor te bevállalod-e azt, hogy te is fellépsz, vagy inkább a háttérből irányítod a dolgokat?
0: Hát egyrészt nagyon izgulok, mert meg nagyon sok munka van vele. Minden művésszel beszélni kell, egyeztetjük a számot, hogy mit csináljanak. Van, akit nagyon nehéz rávenni, hogy mit tudom én, énekeljen, hogy itt is egy kicsit pszichológusnak kell lenni, meg hogy jó lesz az a műsorszám. Aztán az aznap nagyon nehéz, mert ugye erre nincs más próba, csak az aznap. És ott nekem aznap kell összeraknom azt, hogy a művészek kényelmesen érezzék magukat, hogy a fény megfelelő legyen, hogy a forgó úgy álljon, hogy a díszletelemek akkor jöjjenek le, tehát hogy ez egy nagyon intenzív munka volt tavaly is. Én azt szoktam mondani, hogy amikor rendezek, akkor nem lépek föl, és idén is ez volt a terv, sajnos nem így lesz, mert van egy produkció, amiben egy nagyon kedves kollégám lett volna, mivel kiderült, hogy ő mégse ér rá, ezért be kell ugranom helyette. Ez pedig a Veresegy Színháznak az Amerikai Komédia című produkciója, amit egyébként én rendeztem, és Simon Kornél mégse tud sajnos ott lenni a gálán, úgy be kell ugranom helyette a Janza Kata partnereként ebbe a dologba, úgyhogy ez is egy ilyen különlegesség lesz ilyen szempontból. Ráadásul azt is el kell mondanom, hogy a Veresegy Színház azért nagyszerű, mert ők anyagilag is támogatják minden évben ezt az alapítványt, tavaly is és idén is.
1: És természetesen ugye nem csak budapesti művészek lesznek, hanem vidékről is érkeznek, ezt se felejtsük el, és Pregicer Fruzsinát említetted, ő pedig ugye Nyíregyházi, Móricz Zsigmond Színházban van.
0: Így van. Hát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy az ország majdnem összes vidéki színházából lesz művész, aki föllép, ahol van alapszervezet a szakszervezetnek. Ja, azt nem is mondtam, hát például most így eszembe jutott hirtelen, Egerből a Báb Színházból lesz egy Báb musical, ahol az ember és a báb együtt mozog. Ez is szerintem ritkán látható egy ilyen gála műsorban. Akkor a Baltazár Színház művészei ott lesznek. Szóval tényleg megpróbálunk nagyon széles balett, ha csak a műfajokat nézzük, ott is lesz próza, musical, operett, balett, tehát ugye egy elég széles spektrumon fogunk mozogni az egész műsorral. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy sokszor kérnek mindenféle alapítványok pénzt, hogy segítsenek az emberek, és akkor van megadva egy számlaszám, ahova lehet utalni. A mi estünk szerintem annyival különlegesebb, hogy itt az ember kap egy olyan színházi élményt, amit tényleg sehol máskor nem kaphat. Ekkora csodálatos művészek egy helyen különleges produkcióval sehol máshol nem láthatóak.
1: A sidos.hu weboldalon egyébként megtalálnak mindent az alapítvánnyal kapcsolatosan is, illetve azzal is, hogyha szeretnék külön támogatni, illetve a Víg Színháznak a weboldalán, pedig a műsorral kapcsolatosan, de a sidosnak ugyanúgy. És aztán én azt gondolom, hogy sokat fogunk még beszélgetni, vagy veled, vagy veletek, mert hogy azért sok minden mozgulódik itt Magyarországon, és hát azért mindenkinek keresztben az újja, hogy így normalizálódjon az, ahogyan a kultúra felé fordul a döntéshozóknak a nagy része.
0: Igen, nagyon reménykedünk, hogy ez abszolút egy pozitív irányba fog elmozdulni. Úgy tűnik, hogy van erre törekvés, úgyhogy nagyon reménykedik az egész szakma szerintem ebben, hogy egy kicsit átláthatóbbak lesznek a döntések, és hogy a szakmánkat megsegítő szándékkal jönnek majd létre az újabb törvények.
1: Együtt a színpadért. Jótékonysági gála a színházi háttérdolgozókért 2026. június 3-án a Víg Színházban. Én pedig kívánom, hogy rengetegen legyenek, teltház legyen, és nagyon sok támogató. Köszönöm szépen, hogy beszélgettél.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Peller Károly színészt hallhatták, a SZIDOSZ országos elnökségének tagját, az Együtt a színpadért jótékonysági gála rendezőjét.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Farkas Róbert karmestert. Szia, üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy itt vagy velem a stúdióban.
2: Szia, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mostanában sok minden történik veled, és arra gondoltam, hogy egy picit beszéljük át, hogy mi minden fogalmazódott meg benned, ami már esetleg nyilvánosságra került, és mi van még benned, hiszen most egy szabadúszói létet választottál, hiszen 5 év után leköszönsz a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri poszt. Ugye amikor most volt az évad bemutató, akkor közöltétek ezt a nyilvánossággal. Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, teli tervekkel, meg teli vágyakkal, és valóban most ez az utolsó szezonom a MÁV szimfonikusokkal. Azt gondolom, hogy mindennek van egy egészséges rotációja, és egy 5 éves periódus alapvetően egy tök általános időszak egy vezető karmesteri pozícióban, vagy egy karmester életében, hogyha a külföldi nyugati zenekarokat nézzük meg, akkor alapvetően rögtön 5 évre írnak alá szerződést, és ez nálam most 2 év volt, aztán minden évben egy újabb évet tettünk hozzá. Most az az érzésem volt, hogy akkor új vizekre kell evezni, és egyszerűen mindig azt érzem, hogy még ha nincs is meg a következő lépés, de egy kis rizikóval talán meg lehet az energiákat keverni magam körül, és aztán új utakat lehet találni.
1: Ez egy jelentős állomás volt, azt hiszem azért a karmesteri létedben. Össze tudod foglalni, hogy mi az, ami hatott rád, tanultál, milyen új skilleket, vagy új dolgokat viszel magaddal?
2: Nyilván az egyik legfontosabb része az, hogy tervezhettem egy zenekarral saját repertoár, tehát azokra a koncertekre lebontva, amik az én felelősségem alá tartoztak, illetve az én vezénylésem alá tartoztak, azoknak a repertoárját én állítottam össze, igyekeztem mindig valamilyen koncepcióban gondolkodva úgy összeállítani egy-egy koncert műsorát, de az egész évad műsorát is, hogy valahogy minden passzoljon mindenhez, és nekem nagyon fontos, hogy az kirajzolódjon egy zenekar évadából, föl lehessen ismerni, hogy ki a vezető karmester és ki a vendég karmester. És azt hiszem, hogy ez sikerült is. Nyilván sokkal többet vezényeltem, mint az előtte lévő időszakban. Abban is segített, hogy picit az itthoni zenei életben sokkal aktívabban részt vettem, és sokkal több zenésszel vettem föl újra a fonalat, mert azért 16 év külföldi élet az azt eredményezte, hogy az arcokat ismertem, de a neveket
1: nem. Berlinben éltél, ugye? Jól emlékszem?
2: Igen, Berlinben éltem. Nem, illetve Heidelbergben. Tehát szerintem az életem legnagyobb területétől egy legnagyobb szakaszát, 16 évet azt Németországban éltem. Sehol máshol nem éltem Magyarországon annyi ideig egy helyben, mint amennyi időt ott töltöttem. És ráadásul a legfontosabb szakaszát az életemnek, tehát 26-tól 40 éves koromig Németországban éltem, és ott szedtem össze a tapasztalatokat, és ott tanultam meg, vagy ott váltam igazán elhivatott zenészé, mondjuk ezt így. Az itthoni időszak az egy nagyon tehetségből dolgozó egyetemista élet volt, aminek iszonyatosan nagyon-nagyon jelentős tanulási tartalma volt, és nyilván ha csak Németországban tanultam volna, azt gondolom, hogy nem ugyanaz a zenész lennék. Viszont ha nem tanultam volna Németországban, akkor sem ugyanaz a zenész lennék. Úgyhogy ez így kéz a kézben nagyon-nagyon erősen összeépült ez a kétfajta zenei képzés, zenei nézetek, és a tudatosság az Németországban alakult ki bennem.
1: És aztán hazajöttél, itt újra részt vettél a magyar zenei életben, és ezután, a bejelentés után egyébként érkezett egy következő hír, hogy a Bartók Rádió zenei díját adom, pedig az év karmestered díjat kaptad meg. Milyen érzés díjat kapni? Te hogy kezeled ezt, amikor egy díjat kapsz?
2: Először is ez az első olyan díj, ami nem egy versennyel, vagy nem egy kis közösségből nekem ítélt díj volt, hanem a Bartók Rádió bizottsága által nekem ítélt díj, tehát egy óriási megtiszteltetés volt, nagyon nagy öröm volt megtudni, hogy engem jelöltek erre, illetve hogy megkaptam ezt a díjat, és hogy hogyan viselem ezt, azt gondolom, hogy ugyanazzal a szerénységgel, ahogy az életben mindenféle sikert, meg mindenféle feladatot vettem és fogadtam. Nyilván rettentően örülök, ez egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy az az irány, amit csinálok, az értékes és hatásos. Nagyon sok zenekartól és nagyon sok zenésztől kaptam azt az információt, hogy visszajelzést, illetve a MÁV zenekar közönségétől is, hogy az előző 5 évben nagyon nagyot fejlődött a MÁV zenekar. Most például arra a bejelentésre, hogy befejezem velük, szinte megindító és megható üzeneteket kapok a zenekari tagoktól, akik akár azt is mondják, hogy ők most befejezik, mert nyugdíjba mennek, de köszönik, hogy az utolsó 5 évük a legjobb 5 évük volt a MÁV zenekar életében. Szóval ezek mégiscsak olyan emberi visszajelzések, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Maga a díj, igyekeztem a díj átvételekor egy olyan beszéddel megköszönni, vagy egy olyan beszédet megfogalmazni, amiben igyekeztem egy üzenettel előállni, ahol próbáltam megszólítani azokat a fiatalokat, akik szintén hátrányos élethelyzetben vannak, illetve nehézségekkel küzdködnek, akár anyagi, akár társadalmi problémák miatt, rasszizmus miatt, és ez nekem egy nagyon fontos dolog, hogy a rasszizmus ellen tegyek, és azt gondolom, hogy ez a díj például erre nagyon-nagyon fontos pillanat volt, hogy végre úgy szólalhatok meg, hogy a hangom hallható legyen. És tényleg innen is üzenném mindenkinek, hogy először saját magában találja meg azt a vágyat, amit el szeretne érni, és hogyha megvan az a vágy, és tudja, hogy mit szeretne az élettől, akkor viszont tegyen meg érte mindent, és kérjen segítséget, akár tőlem, akár bárki mástól, és találjuk meg azt az utat, ahogyan az emberek bármilyen sorsból föl tudnak kapaszkodni, és előre tudnak menni.
1: Amikor te eltervezted, hogy karmester leszel, akkor milyen pontokat határoztál meg magadnak, hogy milyen karmester szeretnél lenni? Pontos, hűen követi a partitúrát, precíz legyen, kiváló stílusérzéke legyen, nagyon nagy lexikai tudása legyen. Volt ilyen?
2: Fogalmam sincs. Azt tudom, hogy amikor Berlinbe mentem, akkor én már 6 évet jártam a Zeneakadémiára, és azt gondoltam, hogy mennyi mindent tudok. Na most, amikor Berlinben voltam, akkor rájöttem, hogy semmit nem tudok igazából, még a magáról a vezénylésről, vagy magáról a hivatásról, vagy magáról arról, hogy milyen felkészültséggel kell a zenekarok elé állni. És azt gondolom, hogy pont ebből fakadólag, hogy fél éven, 8 hónapon keresztül akármit csináltam az órákon, a karmester tanárunk mindig annyit mondott, hogy jó, de kevés. De kevés. És akkor volt egy pont, amikor elkapott egy ilyen depresszív pillanatomban, és az ő maga rossz humorával meg is kérdezte, hogy maga most épp depresszív? A folyosón mondtam, hogy igen, miért? És akkor elmondtam neki, hogy mit érzek, hogy azt gondolom, hogy ennyi év zenetanulás után mennyire nem érzem még magamat azon a ponton, hogy bármi, egyáltalán az órán bármi dicséretet kapjak, és akkor ő ezt nagyon gyorsan összefoglalta nekem, azt mondta, hogy jó, akkor beszéljünk komolyan. Ha azt akarja, hogy megtanítsam magának, hogy kell 3-at ütni, meg 2-t, meg 4-et, az 5 perc. Azt én megtanítom nagyon gyorsan. Az, hogy megtanuljunk a zenében gondolkodni, meg megtanuljuk a partitúrát értelmezni, az már sokkal több idő, és 50%-os vezénylés tudása is el tudom vinni önt fél év alatt, csak mi nem ezt keressük, hanem a 100%-ot. És minél többet tud, annál magasabban lesz a 100%, tehát ne legyek türelmetlen, ő nem azt mondja, hogy én nem tudok semmit, hanem azt mondja, hogy dolgozzak még többet. Szóval a kérdésedre a válasz, azt gondolom, hogy a felkészült karmester volt a legfontosabb első számú cél annó, amit kitűztem magam elé. Talán a zene az valahol kódolva van bennem, ezért nem hiszem, hogy az volt a lényeg, mert a szívem a helyén van, a tudásomat kellett még csiszolni, és most a kettőnek a kombinációjával keresem az utat.
1: Viszont ami a jó hír a hallgatóknak, hogy ezt hallgathatjuk még jó sokszor, és a MÁV szimfonikus zenekarral is, hiszen egyébként ugye még ebben az évadban lesznek olyan koncertek, ahol vezényelsz, és a következő évadban is természetesen, tehát nem szűnik meg a kapcsolat közted és a zenekar között. Most itt júniusban lesznek ugye először olyan koncertek, ahol hallhatunk téged.
2: Igen, az Unokák és Nagyszülők koncertnek a nyári kiadását fogom én vezényelni. Igen. A Nemzeti Múzeumban és az 5-ös 10-ben is, ráadásul 2 hétvégén is lesznek koncertek, 6-án és 13-án. Aztán hát nagyjából ez a szezon a végéhez ér, és van még a kötelezettségünk mindig a vasutasnap, amivel zárjuk az évadot. Azt is én vezényelem, és aztán a következő szezonban a karácsonyi koncertet, aminek most az utóbbi 3 évben én próbáltam egy olyan keretet találni, ahol kórusokkal lépünk fel, és 2 évvel ezelőtt a Cantimus kórus volt itt Nyíregyházáról, az első fél idő az a cappella kórus rész, a második fél idő pedig a zenekar és a kórus közös fellépése. Tavaly a Magnificat kórust kértem fel Szebelédi Valériával, és azt gondolom, hogy ez egy csodálatos választás volt, és a következő évre, tehát idénre is őket kértük fel. Más lesz az első fele a műsornak, az a cappella rész az egy tök új. A második fél időben viszont sok olyan dolog lesz, ami tavaly is hallható volt, kettő, illetve a Szokolai Magyar Karácsonyból is fogunk újra játszani igen. részeket, viszont ott annyi tétel van, hogy minden évben lehet valami más kombinációt összeállítani, úgyhogy most egy ilyesmi irány lesz. Úgyhogy igen, a MÁV zenekarra mindenképpen lehet hallani itthon, és szerencsére többi magyar zenekarral is, a Nemzeti Filharmonikusokkal is lesz koncertem, a győriekkel is, a Pécsi Pannon Filharmóniával is.
1: És a Zeneakadémiának a születésnapi koncertje is hozzád kötődik.
2: Há, igazadban, valóban.
1: Novemberben
2: azt is,
1: majd.
2: Azt is én fogom vezényelni. És aminek nagyon örültem, hogy Fischer Iván gyerekoperája, a Gráfaló bemutatója Magyarországra is eljut. Németországban én csináltam az ős bemutatót.
1: Mikor és volt az?
2: 20-21 körül lehetett. Mindenképpen a Covid előtt egy picivel. Akkora írta ezt az operát, ez Julia Donaldsonnak a könyvére alapszik. Óriásit ment ez a könyv a gyerekek körében, itthon is ismerik, és ebből azt hiszem 6 előadást fogunk a fesztivál zenekar szervezésében, a fesztivál zenekar próbatermében előadni, rendezéssel, és kvázi tényleg gyerek operaként előadjuk ezt. Ezen kívül pedig a külföldi zenekarok is szerencsére továbbra is érdeklődnek. Irántam most a Rubinstein Filharmóniától kaptam újra felkérést, aminek nagyon örülök, mert ez Ucsban van Lengyelországban, és most azzal a kéréssel álltak elő, hogy női kari műveket ajánljak. Legutóbb Német Requiem volt, és a kórussal nagyon jó volt a viszony, meg a zenekarral is, és hát itt azt gondoltam, hogy akkor itt a remek lehetőség, hogy a Bartók Falun és a Hét egynemű kar kis zenekarra, ezt akkor tanuljuk meg, vagy tanulják meg ők magyarul, illetve szlovákul. Kodályt is fogok vezényelni, és az elmaradhatatlan romantikus része a koncertnek, Brahms 4. szimfónia, és műsoromban most a napokban kaptam a Szczecini Filharmóniától egy felkérést. Nagyon jó kapcsolatot ápolok a madridi Santa Cecilia Orchestra Classica Santa Ceciliával. Ővelük azt hiszem januárban lesz egy következő koncertünk, úgyhogy a szabadúszás az nagyon izgalmas szerintem, mert tényleg akkor lehetősége van az embernek új együttesek eljutni és elvállalni olyanokat, amikre mondjuk eddig nem volt idő.
1: Így van, farkasrobert.com weboldal pedig segítségünkre van, hogyha szeretnénk esetleg nyomon követni, hogy merre jársz, mi minden történik veled.
2: Igen, de akár az Instagramomon is követhetnek, az pedig egy Robi alsóvonal farkas néven megtalálható, és örülök, hogyha követnek az emberek.
1: Tegyenek így, és közben nekem az jutott még eszembe, van-e olyan ember az életedben, amikor mondjuk egy-egy ilyen nagy döntés előtt állsz, hogy beszélgetsz vele, vagy kikéred az ő véleményét, tanácsát?
2: Hát ugye el szoktam mondani, hogy valami kavarok bennem, de a vélemény vagy a döntés az mindig az enyém. Azt gondolom, hogy ez az autonóm részem, ez már nagyon kiskorom óta kezdve ott, hogy akkor melyik középiskolába fogok menni tanulni, mikor hagyom ott azt a középiskolát, és jelentkezem át titokba egy másikba, vagy mikor hagyom ott a konzit, és elmegyek egy évvel hamarabb felvételizni a zeneakadémiára, vagy elmegyek Berlinbe. Tehát ezeket mind egyedül találtam ki, és egyedül álmodtam meg magamnak.
1: Van egy belső iránytűd, ami így nem hagy elveszni téged akkor?
2: Remélem.
1: Legyen így akkor nagyon sokáig, én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és nagyon sok sikert, és rengeteg koncertet kívánok neked.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Farkas Róbert karmestert hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részébe. Átfogó szakmai egyeztető fórumot tartottak az előadó művészeti és közművelődési szervezetek. A Magyar Színházi Társaság kezdeményezéséhez csatlakozva színházi társ szervezetek, az MST mellett a Színházi Dolgozók Szakszervezete, a MASZK Országos Színész Egyesület és a Független Előadó Művészeti Szövetség szakmai egyeztető fórumra hívtak előadó művészeti és közművelődési partnerszervezeteket az 5-ös 10 művelődési házban. Az eseményen több mint 150-en vettek részt, köztük csaknem 60 szervezet képviselője. Sokan felszólaltak, elmondták a javaslataikat. A találkozó célja egy működőképes, szakmailag megalapozott és társadalmilag is indokolható rendszer irányainak közös meghatározása volt egy olyan kiváltságos helyzetben, amelyben a résztvevők egyenrangú felként egyeztethetnek. És 150 millió forintért kelt el Vasari János színpompás remekműve. Száguldottak a tételek a Virág Judit Galéria május 17-i árverésén, úgy tűnt, hogy a gyűjtők csak erre az estére vártak. Egyes művek valósággal szárnyat kaptak, sorra érkeztek a becsérték feletti licitek a festményekre és a zsolnai remekművekre. Az aukció legjobban várt tétele Vasari János tengerparti képe, a kikiáltási árat megduplázva 150 millió forintért kelt el, egy zsolnai háza pedig világrekordhoz közeli összegen 26 millió forintért talált új tulajdonosra. A magyar Picasso Szobotka Imre egyik korai festményeiért pedig 44 millió forintot fizettek. És amivel folytatjuk a heti hír összefoglalót, most már egy picit utazunk térben. Egyesül a New York-i Neue Gallery és a Met. Idén ünnepli megnyitásának 25. évfordulóját a 20. század elejé német és osztrák művészetet bemutató New York-i Neue Gallery. A jeles évfordulóhoz időzítve megállapodást kötöttek a Metropolitan Művészeti Múzeummal, amelynek értelmében 2028-tól a két múzeum egyesül. A New York-i Neue Gallery igazgatója úgy gondolja, a megállapodás fordulópontot jelent a múzeum rendkívüli kulturális örökségének megőrzésében és a jövő generációk számára történő továbbadásában. A tervek szerint a Met és a Neue Gallery egyesülése 2028-ban válik véglegessé, ekkor a galéria gyűjteménye, valamint a történelmi épülete a Met tulajdonába kerül majd. És amivel folytatjuk, legjobb színésznő díjára jelölték Gostola Laurent Krisztinát Reims-ben. Gostola Laurent Krisztina jelenleg Franciaországban élő többszörös nemzetközi díjas színésznő. A Red Movie Awards éves gáláján a Kordai Péter által rendezett A könnyed lebegés és a szférák mezején című francia filmben nyújtott alakításáért a legjobb színésznő díjára jelölték. A film bemutatója a Hágai Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol egyszerre három experimentált lélekmisztérium és alternatív kategóriában is elnyerte a legjobb filmdíját. A színésznő egy magyar divattervező Balogh Adri egyedi megrendelésére készült, testhez simuló, mégis fenséges, arisztokratikus estégi ruhában vonult végig a vörös szőnyegen. A választás tudatos volt, Krisztina a világ legnívósabb eseményein is elkötelezetten képviseli a magyar divatot. Mi pedig gratulálunk a díjakhoz. És döntőbe jutott a Motus Quartet az Oszakai Nemzetközi Kamara Zenei Versenyen. Május 17-e és 24-e között rendezik a világ egyik legnívósabb zenei megmérettetését, a 12. Oszakai Nemzetközi Kamara Zenei Versenyt, amelynek döntőjében a Hartmann Domonkossal felálló Motus Quartetnek is szurkolhatunk. A verseny tétje és rangja miatt hatalmas volt a túljelentkezés. A 12. alkalommal kiírt megmérettetésre 19 ország és régió 76 együttese nyújtotta be a jelentkezését. A szakmai zsűri rendkívül szigorú előszűrése után végül mindössze 10 ország 16 formációja kapott meghívást Japánba, hogy élőben is bizonyíthassa a tehetségét. A nemzetközileg elismert művészekből álló zsűri előtt a fiatal zenészeknek nem csak a technikai felkészültségüket, hanem a sokoldalúságukat és a zenei érettségüket is bizonyítaniuk kellett. A heti hír összefoglaló ezzel a végéhez ért, de egy interjú még érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. Farkas Róbert karmester lesz a vendégem. 5 év után leköszön a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és mindeközben majd örömmel tér vissza egy-egy koncertre a MÁV szimfonikusokhoz. De ezután a bejelentés után jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díjátadón az év karmestere díjat Farkas Róbert kap. meg. Ezekről az eseményekről fogok beszélgetni Farkas Róberttel.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. május 23-ai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A műsor után a beszélgetés pedig már vissza is hallgatható a Papagéno podcast és weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyószent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyószent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába, a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Az MTI híreit hallották.